0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 06-20-311-111 a számunk, aki úton van, vezessen óvatosan. Jövő héten pedig belevágunk megint a fesztivál élményekbe, mert hogy jön a Strandfesztivál, ahol ott leszünk Rádió Stage-el és a legjobb DJ-kkel, vagyis a Rádió 1-es teljes DJ csapattal, köztük Metzger Vikivel, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön, az igazi mai slágerük az Éden. Itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

Aki igazi mai sláger megy, és most arra gondoltam, hogy jöjjön Alex Kenji, az olasz DJ, aki szereti a focit, de ő például nem olyan nagyon akart focista lenni. Gyerekkorában sem játszogatott, de őt már akkor is a zene érdekelte. Ez pedig az aktuális kedvenc, amit egész Európa dúdol, sőt, hát bulizik rá ezen a nyáron, Alex Kenji és a Bumble itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert közé pedig Lojön, egy fiatal német tehetséges énekesnő, akinél ugyancsak nagy kérdés, hogy ki inspirálta, honnan jön ez a zeneiség, nyilván a saját tehetség mellett, és az ő válasz erre az, hogy Adele rengeteget hallotta és folyamatosan követte gyerekkorában. Na ez pedig most az aktuális kedvenc már nem Adele-től, Lojtól, David Puentezzel, az igazi mai slágerek között a Golden Summer, amit indítok.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenceket hozok a következő órában, és például J. Lo újdonságát, de itt lesz majd Taylor Swift, a hazaiak közül a Halott pénz, de készülök még Kétóval is a kezdésben, pedig mutatom. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Pár perc is ez indítja a következő zenei óránkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket, fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. A gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk, az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfeledzünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: van, vagyis ma is érkezik hozzánk Kuki délután 5 órától, a Live Mix pedig 7-ig tart, mert hogy ez a Summer Edition, ez a nyári széria, amit hozunk 2 órás mixekkel, aztán 7-től 8-ig pedig persze kívánságműsor, ez pedig az aktuális kedvenc, ugyancsak Kukitól, Karnerrel, a Fire-t indítom itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezoterikus hangulatú esküvőre készül Harry Styles és Zoe Kravitz. Úgy tűnik, hogy 2025 nyarán, miután elkezdtek randizni, mostanra már konkrétan elkezdték tervezni az esküvőt, és már ennek az alaphangulata is megvan. Aki ebbe egy picit elmélyedne, a Radio1.hu-n egyébként írunk egy csomó részletet erről. Én pedig közben egy újabb nagy kedvencet indítottam. Most Kygótól a One Republic-kal, a Chasing Paradise itt a Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

tenger megy, és miközben David Guetta folyamatosan duplázik Ibizán, minden héten két bulit is csinál, időközben azért van ideje másra, például elmenni Belgiumba, hogy ott csináljon egy kültéri bulit 35 ezer ember előtt. Néha ilyenekre is van idő. Meg ilyen dalokat készíteni, mint ez J-Lo-val, David Guetta és a Save Me Tonight, amit indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is, mert hogy mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék Weekend, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Comrade Hug Yourself, Shakira Die Die, vagy éppen Cyril Mary Joe és a Still Into You, ezeket is hozom a kezdésen, pedig Ray Daltont. Can't hold back my heart. Az igazi mai sláger a Blood Runnin. A következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A sarkvidéki olvadás miatt éhhalál fenyegetheti a jeges medvéket. A kutatók szerint a medvék nem képesek az étrendjüket a szárazföldi élethez igazítani. A sarkvidéki jeges medvék nagyrészt gyűrűs fókákkal táplálkoznak, amelyekre a nyílt tengeri jégtáblákon vadásznak. A jég eltűnésével egyre több jeges medve kényszerül több időt tölteni a parton és madártojásokat, bogyókat és füveket fogyasztani. A szárazföldön azonban az állatok gyorsan fogynak, ami növeli az elpusztulás kockázatát, írja a BBC. A hírügynökség felidézte, hogy a jeges medvék száma az 1980-as évekig jelentősen csökkent, ami főként a fenntarthatatlan vadászat miatt következett be. A nagyobb jogi védelemnek köszönhetően számuk nőtt az elmúlt időszakban, most viszont a globális felmelegedés jelent hatalmas veszélyt rájuk nézve, mivel a befagyott sarkvidéki tengerek kulcsfontosságúak a túlélésükhöz, a zsírban gazdag fókák vadászatához. A melegebb hónapokban azonban az északi sarkvidék számos része egyre inkább jégmentes. Nyugat-Manitobában például ez az időszak 1979 és 2015 között 3 héttel nőtt. A kutatók egy tanulmány keretein belül itt 3 éven át követték 20 jeges medve tevékenységét a nyári hónapokban annak érdekében, hogy megértsék, hogyan élik túl az állatok a jég eltűnését. Amellett, hogy a tudósok folyamatosan vérmintákat vesznek és ellenőrzik a súlyukat, a medvékre GPS-szel felszerelt kamerás nyakörveket is helyeztek, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy rögzítsék az állatok mozgását, tevékenységét és étrendjét. Mint írják, a nyári hónapokban a jegesmedvék különböző stratégiákat alkalmaztak a túlélés érdekében, egyesek alapvetően pihentek és energiát takarítottak meg, a többség azonban megpróbált növényeken és bogyókon élni, vagy pedig úszva próbált meg élelmet találni. Mindkét módszer kudarcot vallott, a vizsgálatban résztvevő 20 medve közül 19 veszített testtömegéből, egyes egyedek akár 11%-ot is.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, továbbra is itt vagyok, továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket, és továbbra sem dumálok. Most Kamrádot indítom, a Hug Yourself-fel, nagy kedvenc, mutatom.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Cyrilli a folytatás, akinek nyár elején volt a lagzia, és azt kell mondjam, nagyon cukik voltak, egy csomó fotó van róla a social médiában, gyerekkel, feleséggel, vagány. Ez meg a Steal Into You-től a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy igazi fesztivál kedvenc, és ha már fesztiválok, akkor jövő héten Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-gel és Rádió Stage-gel, az infók, a line-up már a Rádió 1.hu-n ott van. Ez pedig egy újdonság közben, mert hogy ezeket hozzuk megállás nélkül, Shakira.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Simon Péter dandártábornok lett a Magyar Honvédség, Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka, Kovács Krisztián ezredes a dandár távozó parancsnoka, a tisztség pénteki átadás átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót. Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba az ENSZ állandó magyar képviseletéhez, katonai képviselő beosztásba. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni Virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a dél-bihari szorvány több településén és Nagyszalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Szilviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat, az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
5: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk, az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 15-e van, a Máriák a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Én meg hozom az igazi mai slágereket, mindjárt az újdonságot Regán Lilitől. Előtte viszont Ed Sheeran jön, ez az Azizám itt a Rádió 1-en.

0: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és halkan jegyzem meg, a mai nap a légierő napja, augusztus 15-e, ezt én például nem tudtam, de milyen jó, hogy vannak szerkesztőink. És milyen jó, hogy vannak igazi mai slágereink, mert hogy ezek szólnak megállás nélkül, most Will William is az Ígó, amit indítok a rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma sem fogunk fázni. 31 fok, az azért nem nagyon meleg, de nagyon kellemes. És holnap is 32, tehát bátran mondhatjuk, hogy strandidő. Tom Walker, Live a Light On! A hideg után ezzel a nagy kedvencem folytatom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A sarkvidéki olvadás miatt éhhalál fenyegetheti a jegesmedvéket. A kutatók szerint a medvék nem képesek az étrendjüket a szárazföldi élethez igazítani. A sarkvidéki jegesmedvék nagyrészt gyűrűs fókákkal táplálkoznak, amelyekre a nyílt tengeri jégtáblákon vadásznak. A jég eltűnésével egyre több jegesmedve kényszerül több időt tölteni a parton és madártojásokat, bogyókat és füveket fogyasztani. A szárazföldön azonban az állatok gyorsan fogynak, ami növeli az elpusztulás kockázatát, írja a BBC. A hírügynökség felidézte, hogy a jegesmedvék száma az 1980-as évekig jelentősen csökkent, ami főként a fenntarthatatlan vadászat miatt következett be. A nagyobb

0: Védelemnek köszönhetően számuk nőtt az elmúlt időszakban, most viszont a globális felmelegedés jelent hatalmas veszélyt rájuk nézve, mivel a befagyott sarkvidéki tengerek kulcsfontosságúak a túlélésükhöz, a zsírban gazdag fókák vadászatához. A melegebb hónapokban azonban az északi sarkvidék számos része egyre inkább jégmentes. Nyugat-Manitobában például ez az időszak 1979 és 2015 között 3 héttel nőtt. A kutatók egy tanulmány keretein belül itt 3 éven át követték 20 jegesmedve tevékenységét a nyári hónapokban annak érdekében, hogy megértsék, hogyan élik túl az állatok a jég eltűnését. Amellett, hogy a tudósok folyamatosan vérmintákat vesznek és ellenőrzik a súlyukat, a medvékre GPS-szel felszerelt kamerás nyakkörveket is helyeztek, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy rögzítsék az állatok mozgását, tevékenységét és étrendjét. Mint írják, a nyári hónapokban a jegesmedvék különböző stratégiákat alkalmaztak a túlélés érdekében, egyesek alapvetően pihentek és energiát takarítottak meg, a többség azonban megpróbált növényeken és bogyókon élni, vagy pedig úszva próbált meg élelmet találni. Mindkét módszer kudarcot vallott, a vizsgálatban résztvevő 20 medve közül 19 veszített testtömegéből, egyes egyedek akár 11%-ot is.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten szerdán pedig más tartol a Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió 1 Stage-el, ahol az ország legjobb DJ zenéjének. Szerdán konkrétan a diszkósit indít 8 órától, aztán Lotfübegi, Pomex, Jamina, Christopher, DJ Metzger, Viki Nyuik és Jauri a lemez játszók mögött. Óriásit bulizunk, na rá, hogy jövő héten is, addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Augusztus 15 és 21 között rendezik meg a Tatai Barokk Fesztivált, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja a közönséget a város különböző pontjain. A nyitónapon, augusztus 15-én 16 órakor a Menner Részfúvós Együttes torony zenéjével veszi kezdetét a program sorozata Tatai Várban. Ezt követően 17 órakor kortárs barokk címmel nyílik kiállítás az Eszterházi Kiskastély nyári lakában. A következő napokban a kínálatban barokk táncbemutató, legyező tanfolyam, korhű hangszereken megszólaló kamarazene, valamint történelmi ihletésű színházi előadás is szerepel. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Simon Péter dandártábornok lett a Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka. Kovács Krisztián ezredes, a dandár távozó parancsnoka, a tisztség pénteki átadás átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót. Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba az ENSZ állandó magyar képviseletéhez katonai képviselő beosztásba. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

kis tempói reggelre. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét. Fú, sokat dolgoztunk most, főleg azok, akik múlt héten ugye hat napoztak, de a jó hír jövő héten rövid hét jön, sőt a másik jó hír jövő héten a Rádió 1 megy a Strandfesztiválra. Erről majd még mesélek, most viszont elindítottam azt a dalt, amivel Éva Max-et pár évvel ezelőtt megismertük, és mind a mai napig szerintem az egyik legjobb dala. Az igazi mai slágerek között ez a Sweet Bar.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sokszor elgondolkozunk azon, hogy egy-egy munkát el kell vállalni, és hát konkrétan nem lehet tudni előre, hogy jó döntés lesz-e. A Swiss Disconnál egy ilyen volt, amikor felkérték őket, hogy egy trash reality-hez csináljanak betétdalt. Először nem nagyon akarták, de aztán megcsináltak, és konkrétan utána ez lett a nagy áttörés számukra. Szóval, van ilyen. Ez pedig az aktuális kedvenc tőlük, az igazi mai slágerek között a Swiss Disco Rehab Sanford és a Sleep Tonight, amit indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: továbbra is jön, mert a hétvége reggelben is kellenek az igazi mai slágerek. A legfrissebb infók után például Lloydtól a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban

0: befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Nero híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a dél-bihari szorvány több településén és Nagyszalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Szilviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy köztük pedig a 21 Pilots jön, akik a héten ugye Magyarországon jártak, a szigeten is felléptek, és egy nagyon menő videó kezdett el pörögni róluk a neten, amikor az énekes felhívta az egyik biztonsági őrt, hogy énekeljen duettezzen vele, talán Attila, ha jól emlékszem a nevére, még néhányszor nekifutott az énekes, mire sikerült kimondani. Nagyon cuki videó lett. Na ez viszont most az igazi mai sláger tőle, amit imádunk a 21 Pilots-tól, a Heatles, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Jöhetnek az üzenetek, én pedig a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket. Köztük lesz például az újdonság Shakirától, de készülök Taylor Swift-tel és a Fastball csapatával is. A kezdésben pedig Hypaton jön Norma J. Martinnal. Az igazi mai sláger az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GBH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, valamint Inotán az egykori hőerőműben augusztus 13-a és 24-e között. A Margit-szigeten az este 8-tól másnap hajnali 1 óráig nyitva tartó fénypark az augusztus 20-ai ünnepsorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A Rózsakertben egymástól nagyon különböző alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban, és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Nero híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ilyen lendülettel kell kezdeni egy órát. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között pedig 7 óra után is hozom a legjobbakat. Most Justin Biebertől, aki nagyon nagyot ment idén. A legnagyobb helyszíneken lépett fel, ugye a Coachellán headliner volt. Láthattuk a VB döntő halftime showban. Szóval nagyot megy. Ez meg az igazi mai sláger, a Kid Laroi, Justin Bieber és a Stay. Ezzel indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy köztük pedig Shakira jön, aki állítólag szuperintelligens. A 140-es IQ, amit mértek neki, az legalábbis erre enged következtetni. Ezt nem is tudtam. Menő! Ez pedig egy szuper nagy kedvenc az igazi mai slágerek között, Shakira és a Die Die a rádió egy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az utóbbi időben pedig a legnagyobb divat a sztároknál, hogy nincs telefon, nincs nyilatkozat a lagziról, ami egyébként nem egy rossz irány, de hát az évesküvőjének nevezett Taylor Swift lagziról, ami lassan másfél hónapja volt, most jött az első hivatalos nyilatkozat, ami talán egy picit a másik oldal. A férj az, aki nyilatkozott, és hát azt mondta, ez volt a legjobb este az életemben. Hát mondjuk, ezt azért reméltük. Taylor Swift jön mindjárt! The Fate of Ophelia, a legfrissebb infók után mindjárt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Augusztus 15-én irány a harmadik szexárdi borpiknik a Mesés Tótvölgyben, ahol a kiváló borok, a street food és a house zene találkozik. 5 szexárdi borászat, nyári naplemente, barátok és felejthetetlen élmények várnak. Borpiknik, ahol a bor, a zene és a nyár összeér. Elővételes jegyek a Borpiknik Facebook oldalán.
5: Augusztus 20-a a Lajvérbor birtokon. Kicsit másképp. Time Machine Disco a szőlőtőkék között tűzijátékkal, street food kínálattal és most először exkluzív 4 és 6 személyes VIP asztalokkal. Garantált ülőhely, saját asztal, egy palack díjnyertes lajvérpesgő és extra figyelmességek. Este 6-kor kapunyítás, DJ és violin show, Lajvér Time Machine Disco tűzijáték. VIP jegyek lajvérwine.com.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Simon Péter dandártábornok lett a Magyar Honvédség, Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka, Kovács Krisztián ezredes a dandár távozó parancsnoka, a tisztség pénteki átadás átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót. Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba az ENSZ állandó magyar képviseletéhez katonai képviselő beosztásba. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a dél-bihari szorvány több településén és Nagyszalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Szilviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált meg főzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula, ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban, és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Még a várható időjárásról, folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió!

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újabb fesztivál, hogy a Rádió egyel, a Strand Fesztivál, ahol már szerdától teljes pompájában állni fog a Rádió Stage, és szombatig jönnek oda az ország legjobb DJ-vel, vagyis a Rádió egy DJ-k, minden este 8 órakor indulunk, és hajnalig meg se állunk. Hát, nálunk ez a jövő heti program szerdától, addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, most a Fastboytól a Good Life, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, megállás nélkül a legnagyobb kedvencek, 8 órától pedig még Balázsék is a Balázsék Weekenddel, most pedig Blondi is. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást, meg kellemes hétvégét a Rádió 1-jel.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Forgalom korlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Láncidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Augusztus 15 és 21 között rendezik meg a Tatai Barokk Fesztivált, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja a közönséget a város különböző pontjain. A nyitónapon augusztus 15-én 16 órakor a Menner Részfúvós Együttes torony zenéjével veszi kezdetét a program sorozat a Tatai Várban. Ezt követően 17 órakor kortárs barokk címmel nyílik kiállítás az Eszterházi Kiskastély nyári lakában. A következő napokban a kínálatban barokk táncbemutató, legyező tanfolyam, korhű hangszereken megszólaló kamarazene, valamint történelmi ihletésű színházi előadás is szerepel. Közveszélyokozási miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni Virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a délbihari szorvány több településén és Nagy Szalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Hallottát a gyerekek a rendőrt, aki bokornak átszázta magát Amerikában? Azért a képre vessetek egy pillantást. Nem rossz arcok az amerikai rendőrök. Nem rossz arc. Ez egyébként Magyarországon is lehetne honosítani.
6: Óriási.
5: Ott van. Ott áll egy amerikai zászló közepette, valamilyen kisvárosban Amerikában, egy teljes bokorjelmezben, és így méri ő a sebességet. Ugye, hogy azért ez is egy komoly hivatás.
6: Ezt veszed, ezt a ruhát? Ezt így kapható? Egy
5: ezt
6: ilyen
5: megcsinálják
6: bokor,
5: neki a rendőrségnél ezt a ruhát. Lábujjai ott vannak,
7: nézve. Van ilyenjük.
5: Igen, ez egy ilyen, szerintem is egy ilyen vadászszett. Ez egy vadászszett lehet, amivel ő csinálta. 6 óra alatt 74 telefonozó sofőrt buktatott le. Cserjének átszázva figyelt a forgalmat. Kiszűri a figyelmetlen sofőröket.
6: Ez nem baleset veszélyes, hogy te mész az autódban, vagy autóddal, oké, telefonozol, az már önmagában baleset veszélyes, és egyszer csak van egy bokor, aki eléd ugrik.
5: De ő nem ellenőriz le egyébként, csak fölírja a rendszámot. Ja, fölírja a rendszámot. Azt mondja a New Jersey rendőrség, hogy ez egy ilyen figyelemfelhívó akció lett volna, és hogy ők nem feltétlenül akarnak büntetni, hanem egy célzott ellenőrzést végeztek azért, hogy a forgalmas gyalogosok által sűrűn használt részeken figyelmeztessék az autósokat, mert hogy nagyon-nagyon sokan telefonálnak, meg SMS-eznek is Amerikában. És 6 óra alatt 74, ugye lett belőle bírság, figyelmetlen vezetők eszemben, mert hogy a telefon nem is foghatod. Nálunk foghatod?
6: Hát ez elméletileg igen, pont most láttam egy ilyen oktató videót, hogy mit kell mondani a rendőrnek. Ne mondjátok ezt egyébként, tehát elméletileg azt a kereszt nem tiltja, hogy fogd a telefonodat. Na, de minek kéne fogni a telefonodat? Biztos, hogy azért fogod a telefonodat, mert vagy nyomkodsz rajta valamit, vagy beszélsz vele rajta.
7: Vagy nem bízol az utastársadban.
6: Mi, hogy ellopja?
5: Igen, vagy nő.
7: Jobb, ez az én kezemben van.
5: Azért minket itthon megbüntet, ha fogjuk?
6: Nem.
5: Nem büntet meg. Tehát a füledhez emelett telefonálsz, akkor igen, ha SMS-t írsz, akkor nem.
6: Igen.
5: Akkor az lehet.
6: Aha. Nem. Az se lehet. Tehát használni nem használhatod, érted? Tehát
5: na most akkor tegyél különbséget az érek között, hogy fogom, de használom, vagy fogom, de nem használom.
6: Hát épp ez benne ugye az átverés része, hogy majd ki mit mond róla, mert te azt fogod mondani, hogy én nem használtam, csak a kezembe volt. A rendőr meg azt mondja, hogy elnézést, uram, láttam, hogy nyomkodta a telefonját. Szóval,
5: hogy... Mennyire megalázó, ha téged kiküldenek bokorként, rendőrként, hogy buktasod. Nagyon. Tehát, hogy ez karriered csúcsa, és azt mondta, hogy szép volt, Johnny, 74-et lebuktatták, köszönjük. Vagy sorsolnak reggel, hogy figyelj, ma te legyél a bokor. Tehát ez úgy hezitálsz egy kicsit, hogy ez most melyik.
6: Hát vagy
5: ez egy
6: nagy
5: kitüntető figyelem, vagy azt mondta, hogy jó, oké, lesz, ma megint leszek bokor. Jó, kimegyek, oké, akkor csináljuk. Tehát, hogy annyira azért felnőtt férfiként bokorként üldögélni egy fa mellett, azért
7: te
5: akkor nem
7: karriere csúcsa, nem? Embereknek. Nekem van olyan barátom, akinek ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség lenne. Igen, tehát hogy van olyan barátom, aki imádja az ilyeneket. Ő szokott például a többi barátunknak próbavásárlót játszani, amikor a vállalkozásokat kell kicsit ellenőrizni, és imádja ezeket a feladatokat. Múltkor sódert ment vásárolni magának tüzépre.
5: Zseniális egyébként. A németek sokszor álcahálóval levágott lombos fákkal álcázzák a trafipaxot. Ez mennyire durva. Mi meg kiírjuk, hogy lassíts, mert trafipax. Akkor mi vagyunk a legrendesebbek, igen, itt Európában, igen, hogy ők levágott lombos faággal átszázzák a trafipaxot.
6: Na, osztrákoknál büntetnek,
5: ha kézben van a teló.
6: Németeknél büntetnek, most csomóan azt írják, hogy már itthon is büntetnek érte. Akkor nekem rossz volt az info, bocs, srácok, akkor ne fogjátok a telcsét.
7: Arra emlékszem, hogy a Hajós Andrást egyszer ezért megbüntették nagyon, egy pár évvel ezelőtt. Vagy piros lámpánál állt, és a kezébe volt a telefon, és mazdul.
5: És átnéz a rendőr, és látja, és hogy a kezedben van, igen, a telefon, és azt mondja, hogy akkor állj félre, téged ezért megbüntetlek.
7: Én ezt úgy csinálnám, hogy a rendőrség helyében csinálják egy szoftvert, ugyanúgy, mint a társkereső szoftvert, tehát hogyha egy bizonyos körön belül vagyunk, akkor tudok neked írni, és akkor az lenne, hogy így rögtön csak menne a push üzenet, szervusz, kedves felhasználó, ez itt egy büntetés.
5: Igen, de láttuk, hogy a kezedben van a telefon, azonnal büntetek. Én életemben nem szólt még azért rendőr, hogy kezemben van a telefon.
6: Mert túl gyorsan mentél.
5: Nem tudod menni 200-al az ablakon. Így van.
7: Hogyha tudod, hogy átmegy egy üzenet, és hogyha látja, hogy láttad, tudod, jön a két pipa, akkor jön a büntetés is. Mert ha nem telefonozol, nem látod.
6: Akkor nem látod. Két kék pipa segít rajta. Na most mi van abban az esetben, ha én a telefonom, mondjuk megnyitom a Vazét,
5: igen,
6: vagy a Google Maps-et, és az alapján navigálok.
5: De nem akkor tudom, azt használhatom?
6: Na, az például lehet, úgyhogy kézbe fogom, mert mondjuk nem tudom tükrözni a kocsiba, még nem olyan az autóm. Nincs tartom, Gyula. Nincs tartom.
5: Na de akkor kézben tartom, de nem használom, de ránézek, de nem SMS-ezek. Na tessék.
6: Na akkor az minek minősül?
5: Na most azzal mit csinálsz akkor? Tehát ez is egy jó kérdés.
6: Én Tatabányán büntették meg a kollégát, 26 ezer forint és 3 pont. Azért, mert a telefon a kezében volt.
5: Azért, mert ott volt, na, a telefon a kezében. Aha. Azt írta egyébként a rendőrség, hogy láttátok ma a bokrunkat? Ha a fejetek a telefonotokban volt, valószínűleg nem. Először ők csak kiadtak egy figyelmeztetést, aztán aki nem vette komolyan is újra gyorsan hajtott, vagy SMS-ezett, azokat viszont utána már megbüntették. Egyébként a 6 óra alatt a 73 büntetés, vagy 74 telefonozó sofőr azért az egy egész jó eredmény.
6: Szerintem
5: valójában.
6: Jó.
5: Nem?
6: Ja.
5: Az egy tök jó eredmény.
6: Olyan videókat láttál, ugyanez a jelmez, csak nekem azért ugrott be először ez a dolog, hogy gyanútlan járókelők mennek az utcákon, és ilyen jelmezbe valaki egy rohadt nagy cserébe beleül.
5: Figyelj, én és nem ott... tudom, hogy nem ütném meg azonnal a reflexből.
6: Nagyon. Én biztos.
5: Ugye mozdulatlan a cserép, áll a csávú faként, és elmész, mert akkor rád üvölt. Figyelj, össze-vissza fossák magukat az emberek.
7: Nekem van egy ilyen neurológiai problémám, hogy...
6: hogy összepisílem magam.
7: Hogy azonnal megszurkálom az embereket,
5: akik rámugálnak. Igen, azon a kis tűfök a torkába.
7: Ezért nem tudom, hogy alakult így ki, de ez van. A másik pedig az, hogy én nem azonnal ijedek meg, hanem van egy ilyen pillanat, amikor így proteszálom, és egy pillanat a később.
5: utána viszont olyat leversz neki.
7: Igen. Dír!
5: És azokat a videókat szoktátok nézni, amikor azt csinálja az egyik pár, nagyon szeretem, hogy kamura megijed a semmiféle problémától. Ülnek ketten, ugye az van, úgy tréfálják meg a társukat, hogy ülnek ketten a kanapén, és az egyik egyszer csak felugrik, mintha pók, vagy kígyó, vagy bármi lenne, és elkezd sikítozni, és rohangálni a lakásban. És a párjuk, hogy a párjuk mit csinál. És figyelj, én megláttam, megnéztem egy 10 perces szállítást, én nem hittem el.
7: Én ezt anyámmal szoktam csinálni.
5: Hát, és ez a pszichológia, hogyha valaki fölugrik melletted, és elkezd ültezni ott van lábadnál, fölugrasz, és emberek felmásznak a mennyezetre. Levetik magukat a földre, sikítoznak felnőtt férfiak, mert nem tudják, hogy a barátnőjük mitől szállt ki a kocsiból. És ugyanúgy kiszállnak. Ez zseniális. Anyáddal megcsinálod?
7: Többször.
5: És?
7: Én itt tartom, hogy fitted. Ez a kardiovaszkuláris egészségének nagyon jó.
5: Nagyon szeretettem. Családi azt talán, hogy csak fölpattansz, hogy ott van a hátadon?
7: Nem, az van, hogyha megyünk valamilyen helyre, kicsit ilyen sötét, vagy ilyesmi, mindig elkezd, Jézus, Atya, Jézusom, és akkor ezt ugye az unokahúgommal szeretjük csinálni. Azt mondják, hogy halandzsávú kell üvölteni, mert akkor ugye nem tudja kivenni, hogy milyen helyzet. És akkor,
5: anyát készen.
7: És akkor abszolút igen. És meg szokott fordítani, hogy elszállod a másik.
5: Hát azért ez igazán gennyi. De a kamu megijedés videók a legjobban. Ilyen nagyon jó. Kocsiból kiszáll a csaj, elkezd üvöltözni. Csávó benragad a kocsiból, nem tudja kinyitni az ajtót, és sírva fakad, hogy ő berak. De nincs semmi veszély.
6: Csak azt nem tudod. Igen.
5: A másik, ami még nagyon jó, amit szoktam szintén nagyon sokat feldobál, hogy belenézel a telefonodba, és pókot rajzol az arcodra a tükörképed. Hmm. Tehát, hogy ugye azt hiszed, hogy nézed magad a telefonon, ez olyan, mint amikor a Snapchat ugye rádrak egy grafikát. Ja. Nézed magad a telefonon, és abban a pillanatban vagy a válladon, vagy az arcodon, ugye átmegy egy pók. És ugye megmutatja neki a telefont, ő látja saját magát, és azt látja, hogy itt mászik egy pók. Figyelj! Nem láttál még ilyet?
6: Nem tudtam.
5: Szenzációs, ugye, mint a Snapchat, rárak az arcodra egy grafikát, és pókot rak az arcodra. Az emberek kaparják az arcukat, tépik a hajukat, sikítoznak, szenzációs. Teljesen beteg.
6: A mama így, azóta mióta ezeket csinálgatod, nagyobb lendülettel megy a családi eseményre.
7: De ő mindig csak annyit szokott mondani, hülye vagy! Hülye vagy! És akkor még minden benne van. De
5: tizedszeresre én... szokja meg? Tehát mindig benyalja?
7: Nem, mindig benyalja, de az van, hogy ez azért van, mert hogy annyit fél indokolatlanul, hogy az ember így elfárad ebbe, tudod, hogy én nem tudok ennyit félni. Tényleg ez így, már nagyon sok félelem. És akkor így fel kell oldani az ő félelem gátjait ezzel.
5: És mi a jel, hogy indul el a most? Miért adod egy jelet, hogy egyszerre kell megijedni?
7: Felszagolsz a levegőt, és tudod, hogy ez most eljött.
5: Meg kell csinálni.
7: De valahogy van egy ilyen dinamikája az egésznek, mert az unokahúgom és én egymást nézzük, és tudjuk, hogy ez most fog megtörténni.
5: Hogy a mama nem tud többet befogadni, most kell kiüríteni a tálat.
7: Igen. És akkor egyszerűen megtörténni. De igen, de ez rengeteg szer volt. De alapból nagyon szerettünk mindig is ijeszgetni otthon.
5: De már túlélő összetje van a mának, mert elrohan. Tehát ő kilép a helyzetből, már rájön, azt megtanult, hogy ki kell lépni az ott helyre, el kell rohanni valamerre, ott hátra megoldod. Ez szokottam úgy,
7: tehát csak így szedi a lábakat. Kocog.
5: Igen. Ja, Istenem. Öcsémet háromszor állították meg telefonozásért, egyszerre ért ki az alagútból, a rendőr sem mellette haladó párhuzamos szakaszon, úgy csak átnézett és lánta. Mind a háromszor meg is büntették, de csak szigorúan a kezében volt a telefon. Engem Pécsen büntettek 26 ezer forintra, kézben tartottam a telefont vezetés közben, mellettem én rendőrre nem vettem észre, kinéztem, már késő volt, le is villogott, azt mondta, a kézben tartott telefon 26 ezeres helyszíni bírság.
6: Akkor
5: ebben mi is szigorodtunk egy kicsit.
7: Beszéljünk arról, hogy mit lehet a kezedben tartani, ha a telefon nem?
5: Két Big Mac-et, egy sült krumplit, két majonészt, egy eperséket a gyereknek, egy...
6: vicces, hogy azért meg nem büntet.
7: Egy térképet.
6: Egyébként én szendvicset fogok a kezembe, azért nem büntetsz, telefonére meg...
5: Az a baj, hogy szerintem a telefon veszélyesebb.
6: Ez sokkal.
5: Tehát lefele nézel, részvideókat pörgetsz, lenézel, akaratlanul hallgatsz, amit keres rajta.
7: De telefon tokod egy Big Mac. Akkor ez egy nagyon jó kamuflás, csak mondom neki.
5: Igen. Azt mondta a rendőr, hogyha a telefon tartóban van, és úgy nyomkodod, azzal nem tud mit kezdeni, de be vannak kamerázva az autóba, minden irányból látják, tehát hátra is tudnak nézni, ha fogod, és úgy nyomkodod, akkor az viszont 26 ezres bünti. Az nem kevés.
6: Meg a három büntetőpont.
7: Nincs kéz,
6: meg
7: a három büntetőpont.
5: Igen. De ebben nem baj, hogy szigorodtunk egy kicsit, tehát szerintem ez tökre benne van, nem? Hogy egy picit azért a kresszi szigorodott. Hát bűntessenek, nincs ezzel baj.
7: Így van. A bűnösök bűnhődjenek.
5: Igen, a rosszakat el kell ítélni, igen. Azt mondja, hogy körülbelül fél évvel Szegedi Bivári építkezés területén rendőr civil autó videózbott egy kézben tartott telefonnal. Telefonálok, nem hallottam. A 25 ezer és szintén három büntetőpont.
7: Mi a legdurább dolog, hogy egy ember csinálni tud vezetés közben? Tehát, hogy mi az, amire azt mondják, hogy jó, ez nagyon durva, de nem tudunk megbüntetni. Tehát megborotválkozó, vagy így.
5: Hát szerintem a videónézés, a sorozatnézés, a borotválkozás, a keresztrejtvényvedés, ezt megcsináltuk, hogy sofőrök mit csinálnak az autóban. Figyelj, minden megtörténik. Tehát kamionsofőrök komplett sorozatokat néznek meg.
7: Az a legveszélyesebb, hogy mész este hétkor szürköd, és akkor látod, kicsit kacsázik a kamion, és tudom, hogy épp keresi a sorozatot.
5: Igen, igen, igen, az igen, az igen, igen vagy hátra nyúlt a vasalóért, vagy itt főz. Vagy grillezik egy hús hátul a hátsó sütőn.
7: Abálja a szalonnát, hogy valami
5: történik. Életveszély. Lábkörmöt vágni is láttak már ember, de tényleg szerintem autóban valójában minden megtörténik.
7: Én azt sem nagyon értem, akkor ez most nyáron itt többször megfigyeltem, hogy vannak ezek az anyósülésen, ezek a passenger princessek, akik ugye csak utaznak veled, hogy felrakják a lábukat így a
6: A legrosszabb, amit tehetsz.
5: A műszerfalra, vagy a kárpitra,
7: de
5: igen.
7: De az olyan visszás nekem, hogy hogyan jutsz idáig az életedben?
6: Meg tessenek keresni olyan videókat és képeket, amelyek ilyen balesetet rögzítenek. Nézzetek rá, én egyszer rákerestem. Van olyan, hogy hívek röntgent kép, ahol a combcsontja benne van a csávónak a saját fejébe, vagy nem a combcsont, bocsánat, a térde. A térde, ugyanis fölteszed ugye a
7: az
6: lábad.
5: Igen.
6: Lábad is jön egy frontális ütközés, amit egyébként megúsznál valószínűleg, de hát ott a lábad
5: tolja be. Plusz ugye, ha nyílik a légzsák, az is betolja a lábadat, azért az elég erős, igen.
7: Hát nagyon erős, meg azt nem tudom, hogy az utazás melyik pontján jön el az, hogy nem zavar, ugye az arcod mellé teszem le a fejeim, mert ugye nem zavar, hogy nem. Itt vannak fenn a lábaim. Nekem nagyon fura.
5: Anyósülésen feldobni? Igen, aha. Én szoktam ugye barátaimnál utazni.
7: Hogy felrakod a lábai a hobbitba? Hát nem vagyok meglepődve, Balázs.
5: Igen, az nem annyira életellenes. Mármint, hogy így viszonylag úgy, hogy hosszabb útra simán kidobod a lábad.
7: De mit számít neked hosszabbnak? Tehát abban a hától mondjuk
5: igen,
7: a Moszkváig?
5: Igen, mondjuk egy órás út vidékre valahova. Én simán földobom, ha például jobb oldalt
7: ülök. De mit profitálsz belőle?
5: Ki tud kicsit nyújtani a lábad? Teljesen ja, életidegen?
7: Nekinek is rövid lábaid vannak, az pont feltölteni. Én maximum tudnám feltenni a lábaim, hogy a térden az arcomba hagyom.
5: Neked hátra kell tolni az ülést.
7: Igen,
5: teljesen.
7: Igen, igen. Ki kell venni az ülést.
5: Le kell tekerni az ablakot.
7: Igen,
5: és létrát így kilogatni az alábukat.
7: Neked apró kis baba lábaidat, ezt fel.
5: Elsérek a műszerfalig.
7: És a barátaid, amikor kiszállsz, akkor egy ilyen popsütörlővel áttörlik a műszerfalat?
5: Különböző típus van. Van, akinek csak tisztaságot hozok az autójába, beülök. Van, ahol a lábzsákot kell fölvenni, hogy beüljek az autóba. Tehát többfajta spektrum mozgunk a barátaim autó használatával.
7: Én a lábzsákos vonalon indulnék el.
5: Ott volt a buliban.
6: Beszéltél
5: vele. Ott volt a buliban. Nincs lábzsák, nincs utazás.
7: Ezt is komolyan mondod.
5: Persze, az autó van érte. Vagy hát ő van az autója, nem az autó van érte.
7: De a lábzsákot ott tartja oldalt az ajtóban, és akkor kihúzod magadnak.
5: Igen,
7: és
5: igen.
7: Ez racionális döntés.
5: Oldalt a lábzsák, lehetőleg vedd föl.
7: Ez az új családom?
5: Nincs, inni nincs, és hát sarat se nagyon hozzá be, a cipődből se újjon semmi, de látja, hogy koszos a cipő, akkor vedd föl a lábzsákot. Egy hajszálit üljek lábsak meg hajálóba, normális vagy? Persze.
7: De várj, de mindehhez, patent a kocsi. De mindehez milyen autótársul? Engem az érdekel.
5: Egy jó autótársul hozzá.
7: Egy drága autótársul hozzá?
5: Drága, de ez olcsóbbnál is hasonló volt.
7: Aha.
5: Tehát hogy ez nem az autó értéke hozzá, hanem a kényszer.
7: De volt olyan része? Volt olyan része az egésznek, amikor egyszer csak az volt, hogy visszavitte a kereskedésbe az autót, mert új autóra vált, és mondta a kereskedő, hogy köszönjük. Ez igen.
5: És egy morzsa nincs az autóban.
7: Mikrobakteriális szinten látszik, hogy ezt nem használták ezt az autót.
5: Ez ő ilyen. Tehát, hogy figyelj, olyan patika a kocsiban, hogy tudsz így élni? Hogy tudsz ilyen rend, nem zavar ez a fajta rend és jó illat? Ez mondom, ez ilyen, tudod, ami már ilyen természetellenes. Tehát beülsz, és véletlen...
6: Feszengsz. Autó, igen.
7: A környékbeli nyestek csak úgy nyalgatják feszengsz. A szájuk szélét, amikor meglátnak egy ilyen autó. Hát ez nagyon kis tiszta.
5: Feszengsz az autó, mert érzed, hogy ez nem a te világod. Hátra nyúl sehol egy banánhéj, sehol egy szendvics, sehol egy fél cipő, sehol valami gyereknek valami maradványos.
7: De ez az a jó, amikor társul egy olyan ember, akinek meg ugye, aki nem tudja így olvasni ezeket az energiákat, és úgy viselkedik, ahogy a legjobban esik neki, és mindenkinek van egy haverja, akinek mindig lucskos a keze, cigit éppen dobja ki a szájából.
5: Ja, őt ettől a víz leveri. Semmi. Ja, persze, de beülnék oda egy Big Mac-kel kész. Tehát szerintem pánikromot kapnak.
7: De miért nem erről csinálsz videókat?
5: Az a fajta kényszer, hogyha beülnék egy zsömlével, ami kicsit így omlik a teteje, figyelj, szerintem elsírná magát. Tehát annyira erős a kényszer, hogy
7: hiszta legyen. Próbáltad, hogy beülsz, és akkor így egy ilyen erőltetett fingot így próbáltad üzni. Nagyon nehéz, és majd ezt csak ránézni, ilyen elsötétült arca, hogy történt egy kis baleset.
5: Ez egy kicsit túlszalad.
7: De hogyan bírnák-e barátságot?
5: Nagyon rosszul. Nem is sokat megyek igazából vele.
3: Jó

0: Facebook oldalán.
1: Augusztus 20-a a Lajvérbor birtokon. Kicsit másképp. Time Machine Disco a szőlőtőkék között tűzijátékkal, street food kínálattal, és most először exkluzív 4 és 6 személyes VIP.

0: Violin Show Live Air Time Machine Disco tűzijáték. VIP jegyek liveairvine.com.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodorót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg. A lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szekszárd és Bátasz

0: térségek között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon lezárták a belső sávot. A 65-ös főúton Tamási belterületén építési munkálatok miatt útszűkület mellett lehet haladni a 46-os és 47-es kilométer között, a Vörösmarty utca és a Mező utca között. És Bonyhádon idén is megrendezik a Tarka Fesztivált, ami miatt a Szabadság tér utcán a polgármesteri hivatal és a Völgységi Múzeum között 300 méter hosszban lezárták az utat. Kerülni a Gyár utca, Táncsics utca útvonalon lehet, de ez időre a környező utak forgalma is jelentősen megnövekedhet. A lezárások várhatóan vasárnap délig tartanak.
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
4: Közben látjuk, hogy itt ahogy írja egy hallgató is, igen, a vízügyi és atomenergia szakértők országává is váltunk. És picit próbálunk ennek utána járni, hogy mit jelent a paks nélküli helyzet az árampiacon. Egyáltalán mi a fene történik? Ugye értjük, hogy alacsony a Duna, meg forró a vize, meg nem lehet hűteni itt mindenféle reaktorokat, de mégis ez mit jelent így a köznyelven lefordítva? Ugye 18-ban volt a Duna legalacsonyabb vízállása, ez a mostani, ez nagyjából 70 centivel van lejjebb, és hát éppen mondhatni, hogy egyszerre vagyunk egy ilyen energiakrízisben, egy természeti katasztrófában, próbáljuk megfejteni itt a folyamatokat, hogy ez honnan indult. Illetve azért valaki azt is értesse meg velünk, de ez lehet, hogy majd egy vízügyi szakembert is föl kell hívni, hogy följebb ott még azért sok víz van a Dunába. Próbáltam utána járni, hogy hova tűnik a víz, amíg ez ide ér Magyarországra.
5: Na és mire jutottál?
4: Nagyon sok.
5: Meg melyik tábort erősíted? Az osztrákok lezárták.
4: Nem lopják el a vizet, hanem a meder kialakítás, a folyószabályozás, a kavicsossága, a sziget közben a Duna kettészedése és elterelése, egy csomó minden van benne.
6: Nem ilyennek ismertelek meg, Balázs.
4: Hogy elvileg van víz a Dunában, csak kevesebb jön ide. A bécsiek tele vannak vízzel, és azt mondják, hogy náluk tök jó a vízszint. Mi a fene történik? Hova tűnik a víz?
5: Ez is egy jó kérdés. Kirúgozták az agyadat.
4: Miért?
5: Hát nem ülsz föl semmiféle izére, hát, semmiféle
4: rólyára. Nem.
6: Hozd ki a sisakját, hozd ki az alus sisakot. Hát de mi? Ez komolyan így?
4: Racionális magyarázatokat keres a
5: rólad.
6: Figyelj, ez nem ért. Jó vagy?
4: Beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ez milyen jó lenne egyszer bedobni ezt egy reggeli műsorba, és miért nem témánk ez, hogy Bécsben van kint sokat, meg ismeri a bécsi vízás, és mondja, tele vannak a bécsiek a Dunavízzel. Van, nem tűnik el, van neki. Állnak a hajók, odáig tudnak menni, hajóznak is. És hova tűnik a víz? És ez úgy szöget ütött a fejem, egyébként tényleg hova tűnik a víz?
7: Én
4: mire olvastam, megjön ide?
7: Olvastam róla, aztán igaz vagy nem akarok semmilyen tábort erősíteni.
6: Ez már jó lesz
7: hát
6: már.
7: A bős nagymarosi vízlépcső állítólag az nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nincs. Ausztriában több vízlépcső
4: igen,
7: van.
4: Igen, vannak jót
7: tenne a Dunának, hogyha nekünk is lett volna az a félre sikeredett rettenetes, ugye bős nagymaros.
4: Borzadája mi
7: az
4: ott volt.
7: Igen. Na most, ha lenne, azt mondják, hogy ez sokat könnyítene. Nem vagyok vízügyi szakember, lehet, hogy igaz, amit most mondok, lehet, hogy nem, de olvastam nagyon érdekes cikkeket ez ügybe.
4: Igen, tök jó, hogy ott ha van víz, igen. És van elég víz a vízgyűjtő területeken, akkor hova a fenébe tűnik, mire mondjuk megérkezik Magyarországra. És akkor mindenféle természeti jelenségeket is felsoroltak egyébként így a meder szabályozása, meg a folyószabályozása. Elviszik.
6: Az osztrák oda googoltak, láttak több videót az interneten, hogy négykézlebb állnak az osztrákok a Duna mellett.
5: Csak nyelik, mi?
6: Igen, ezt nekünk csinálják.
5: Nem maradjon.
6: Ezt csinálják.
5: Ilyenek ezek.
4: Mi van, lekapcsolják gyerekek? Paks lekapcsol, akkor?
5: Akkor az van, hogy a magyarországi áramfogyasztásnak közel a felét adja a Paks. Tehát nagy szar van. Ugye most azt hiszem 10%-ot veszünk külföldről.
4: Aha.
5: És hogyha ez nincs, akkor ez közel 50%, tehát hogy ez nemzetgazdaságilag is egy olyan megterelő dolog, mert meg kell vásárolnod kívül külföldről az áramot, amit nehéz lesz majd, hát hogy is mondjam, túlélni.
6: Hát a
5: tehát
6: valóság
5: nem csak
6: az
5: van, hogy nincs.
6: Igen, de ez az egyik, a másik pedig az, hogy népszerűtlen intézkedéseket kellene hozni, és ugye ez most egy tök nehéz helyzet szerintem politikailag, mert ugye ezt soha senki nem szereti bevállalni, de hogy az van, hogy a klímaváltozás fényében nem irracionális a felhasználás az egész világon. Nem nálunk.
4: Brutál, persze, iszonyatos mennyiséget használunk, igen. És, abszolút.
6: És ugye ezt nagyon nehéz szabályozni, hogy mindenkinek érzelmi kötődése van a kényelemhez, ami ugye már nagyon régóta fennáll, és valójában az van, hogy ezt kellene visszavenni.
5: De itt az például előfordulhat, hogy egyszer csak kijön az a rendelkezés, hogy gyerekek, akkor reggel 8-tól délután 6-ig nincs áram.
6: Hát ami kijöhet, az nem ez lesz, hanem az lesz, hogy van áram, csak piaci áron kell megvásárolnod. Tehát, hogy amire számítani lehet, az nem, tehát, ugye az áram az rendelkezésre áll, ugye?
5: Aha, csak hogy, ki kell fizetni csak, rendes
6: ugye
5: áram.
6: Most az rezsicsökkentés miatt ugye nem tudják az emberek sokszor, hogy ez mennyibe kerül. Most ugye napi árak vannak, ezek lehet nézni ugye az indexet, és hogy szerintem az hamar megoldaná szabályozást amúgy. Nyilván ez egy iszonyatosan népszerűtlen intézkedés, mert ugye hát hozzá kell szokva, hogy így élünk.
4: Hogy minden van,
6: és
4: persze.
6: Így is nehéz megélni sokszor, igen. Tehát hogy ez durva lesz, ha lesz.
4: Zsül közben is feltörte a Paksi atomerőmű, nem is tudom, szoftverrendszerét, és kirakta konkrétan a Paksi atomerőmű a turbináinak, leállításainak, dunaszintjeinek, kilowatt termelésnek, vízhőjének, vízhozamának a teljes térkép. A gyerekek, benn vagyunk Pakson, csak mondom. Tudtátok, hogy van egy ilyen oldal, hogy holadelej.hu?
6: De ez az átfolyásmérők.
4: Itt minden van.
6: Ez a szivattyúház, és akkor
4: szivattyú,
6: mutatja,
4: mi van hogy... leállítva, milyen szivattyú, hogy vannak a blokkok, mennyit termelnek.
6: Tehát egy turbina működik, és az is csökkentve, ott van 25.
4: Igen, mindent látunk. És nem is tudtam, hogy neked közvetlen bejárásod van. Igen. Na, megkérdezzük dr. professzor Aszódi Attilát, vagy professzor dr. Aszódi Attilát. Hello Attila, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggel. Hallottok jól?
4: Igen, neked is oda van kicsit a hangod. Mi van?
8: Hát, kicsit hétfő van.
4: Igen, hallom, hogy te is küzdesz. Na, mi a helyzet? Hogy néz ki egy lekapcsolás? Hogy most hány megy, hány van lekapcsolva, most induljuk az elejéről. Most mi történik?
8: Az előbbi beszélgetésekhez hagyd kapcsolódjak már egy pillanatra. Szóval Ausztriában van 10 darab vízlépcső a Dunán. Ők nem megisszák a vizet, hanem raktározzák tulajdonképpen ezekben a vízlépcsőkben, és közben villamos energiát termelnek. Bécs alatt van a Fajdanaui vízlépcső, ahol szintén villamos energiát is termelnek, és valójában azért látjátok azt, hogy Bécsben gyakorlatilag folyamatosan magas a vízállás, mert hogy úgy szabályozzák a vízlépcsőket, hogy megtartsák a vizet. Magyarországon nincsen ilyen, ugye Fajdanau alatt az a osztrák utolsó vízlépcső után Bősnél van Szlovákiában vízlépcső, és utána a magyar szakaszon már nincsen. És a jelenlegi helyzetnek az egyik okozója pontosan az, hogy a magyar szakaszon, mivel nincsenek vízlépcsők, és fölöttünk meg van Ausztriában 10, Németországban 3, gyakorlatilag a hegyekből nem jön le már hordalék, ami évezredeken keresztül jött a hegyekből hordalék, az már nem érkezik, mert a vízlépcsőt megfogják. Az itt lévő hordalékot a Duna viszi lefelé, és így gyakorlatilag a Duna vágja bele magát a medrebe, folyamatosan mélyíti a medret, nagyjából évente 1 centiméterrel megy mélyebbre a Duna a magyar szakaszon. Ezen kívül a klímaváltozás, amiről szintén beszéltetek, azt eredményezi, hogy időnként rendkívül kevés csapadék esik. Ez most halmozottan igaz, hiszen hogyha figyeltitek, már a télen nem volt megfelelő hóhennyiség fenn az Alpokban, ez nyilván, ha nem volt ott, akkor nem tudott elolvadni sem. Tehát tavasszal sem jött le nagy mennyiségű víz az Alpokból a Duna vízgyűjtő területén, rengeteg eső hiányzik. Összességében nagyjából a Duna vízgyűjtő területén olyan 300 mm csapadék hiányzik négyzetméterenként, hogyha az elmúlt egy-másfél évet nézzük, és ennek következtében rendkívül kevés víz jön jelenleg a Dunán, soha nem mértünk ilyen pici vízhozamot. Tehát egyrészt van egy medermélyülés, másrészt most extrém kevés víz érkezik, kicsi a vízhozam, ennek következtében olyan alacsony vízállások alakultak ki a magyar szakaszon, amit soha nem mértünk. 2018-ban volt az utolsó ilyen rekorddöntés, a legkisebb vízállás, amit jegyeznek a feljegyzésekben, az 2018-ban állt be. A Paksi vízmércén ez 97 cm volt, és ehhez képest most a múlt héten mínusz 140 cm-rel állt be az új rekord, ami azt jelenti, hogy a 2018-as érték alá ment a vízállás Pakson 43 cm-rel. Sok centimétert mondok, de mondok egy utolsót, szóval ez több mint 100 cm-rel alacsonyabb, mint az az érték, amit az erőmű tervezői a 70-es években figyelembe vettek. Tehát úgy kellett az erőművet biztonságos állapotban tartani, hogy a Dunában a vízállás az több mint 1 méterrel alacsonyabb jelenleg, mint amire gondolt a tervező akkor, amikor megtervezte ezt a létesítményt.
4: Az kemény, egy méterre kevesebb, igen.
5: Itt a probléma az, hogy mondjuk azok a csövek, amik beszívják a vizet, azok már kilógnak a vízből, vagy maga az a probléma, hogy annyira kevés ez a víz, hogy az már nem tudja lehűteni?
8: Ebben a pillanatban nem a vízmennyiséggel van a probléma, olyan 700 köbméter per másodpercnyi vízhozam van, és az erőműnek nagyjából 100 köbméter per másodpercnyi vízhozamra van szüksége. Szóval nem a vízhozam a fő probléma az erőmű szempontjából, hanem az, hogy a vízállás sokkal lentebb van, mint a tervezésben figyelembe vett érték, és ezeket a szivattyúkat azért ne úgy képzeljétek el, mint egy barkácsüzletben megvásárolható szivattyú, vagy nem annak a duplája. Itt megavatos teljesítményről beszélünk, és egy darab kondenzátor hűtővíz szivattyú az olyan 12-13 köbméter vizet szállít másodpercenként. Tehát, hogy itt 3 méteres cső átmérőben gondolkozzatok, hatalmas nagy gépekről kell gondolkodni. Ezek a gépek egy nyilvánvalóan egy beton építményben vannak, egy vízkivételi műben, és itt nem tudt ezt egyszerűen lejjebb tenni. Tehát nem arról van szó, hogy egy szívócsövet egy gumi oldalékkal meg kéne lefelé hosszabbítani, hanem arról, hogy az egész szivattyút kellene lentet helyezni ahhoz, hogy hozzáférjen a vízhez.
4: Egy kicsit már ilyen technikai, ebben már nem biztos, hogy belelátunk. Inkább nézzünk gyorsan egy-két praktikus kérdést. Mi van, teljesen leáll? Akkor mi történik? Vesszük az áramot, máshonnan hozzuk, áram nélkül maradunk, vagy az is lehet, hogy le kell kapcsolni otthon a világítást?
8: Igen, tehát ebben a pillanatban most az van, hogy jóval nagyobb mértékben építünk az importra. Ez ugye elsősorban az éjszakai órákra igaz. Napközben Magyarországon olyan nagy mértékű a napenergia betáplálás, hogy a még működő paksi blokk, a lignitüzelésű máprai erőmű, a gázturbinák együtt a napenergiával napközben, amikor intenzíven süt a nap, akkor nagyjából Magyarországot ellátja villamos energiával. De amint lentebb megy a nap, vagy hát adott esetben akár, amikor már sötét van, akkor nyilvánvalóan, de már igazándiból délután ilyen 4-5 óra magasságában ez elkezdődik, és tart reggel 8-ig. Szóval akkor igazándiból nem érdemi a napenergia betáplálás, és ekkor nagy mértékben importra szorulunk. Most az éjszakai órákban, a most hozzárult éjszakán nagyjából a villamosenergiának a 2/3 jött importból, és ez igaz volt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben is. Tehát az import az, ami kisegít ebben a pillanatban bennünket. Ebben a pillanatban az ország villanyszámlája magasabb, többet fizetünk érte. A problémát igazániból az okozza, hogy lehet ellátási szűkület, lehet olyan helyzet, amikor nincsen elegendő villamos energia a piacon. Ebben az esetben jöhet az, amit kérdezel, hogy korlátozni kell a fogyasztókat. Szerencsére ez az elmúlt napokban, hetekben nem fordult elő, de a vészforgatókönyvek között nyilvánvalóan ott kell, hogy legyen, mert a legfontosabb az, hogy a villamos energia rendszer az tovább működjön, folyamatosan működjön, tehát lábon maradjon akkor is, amikor adott esetben ilyen ellátási probléma keletkezik. De erre még egyszer mondom, nem volt most szükség, és reméljük, hogy nem is lesz, de nyilvánvalóan ezek a vészforgatókönyvek, ezek elő vannak most véve, hogy így mondjam.
4: De most szóba kerül a teljes leállás újra, mert hogy újra apad majd a Duna, most volt egy kis emelkedés, megint jön a hőség, tehát megtörténhet a teljes leállás?
8: Na most a paksiatomerőmű vonatkozásában ebben a pillanatban 230 megawatton működik az erőmű, 2000 megawatt helyett. Ez azt jelenti, hogy a 8 turbinából egyetlen egy turbina működik. Most ennek a működési feltételei biztosítottak, de ha jelentősen tovább csökken a vízállás, akkor szükség lehet arra, hogy az utolsó egység is leállításra kerüljön. Ugye a legutolsó ilyen nagyon asszályos év 2018 volt, tehát 8 évvel ezelőtt. Azért azt reméljük, hogy jövőre egy az egyben nem ismétlődik meg ez a helyzet. Én megmondom őszintén, hogy leginkább most a szeptember-október időszaktól tartok, mert 2018-ban is úgy volt, hogy nyáron volt egy asszály, akkor lejjebb ment a minimális vízszint 10 centivel, aztán utána szeptember-október még szárazabb lett, és igazándiból a legnagyobb probléma októberben keletkezett. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet az nem szűnik meg pár napon vagy pár héten belül, hanem valószínűleg október végéig is eltarthat. Ezt kell most megoldanunk, és utána jön az a kérdés, amit firtatsz, hogy akkor most mi lesz hosszú távon. Mindenképpen beavatkozást igényel ez a kérdés. Be lehet avatkozni a Dunamedrében, be lehet avatkozni más eszközökkel. Az is egyértelmű, hogy ha hosszú távra nézzük, akkor ezek a meleg asszályos időszakok, ezek gyakrabban fognak előfordulni. Tehát például a PAS 2 vonatkozásában elképzelhető, hogy a Dunától sokkal függetlenebb hűtőrendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy ez a mostani szituáció ez ne tudjon megismétlődni, hiszen nyilván ilyenkor is szükség van az áramra.
6: És maga ez a megújuló energiaforrások, hogy ez mindenkit foglalkoztat, hogy ezt hogyan lehet felhasználni, és anno ugye volt Spanyolországban pont emiatt egy leállás, mert nem tudták jól felhasználni a rengeteg megújuló energiaforrásokat, mert a rendszer nem bírt el. De ugye alapvetően mindenki ebben látja megoldást. Ugye itt a napelemekre gondolok, a szélerőműveket kérdezik itt a hallgatók, például stb., amit ugye a természet biztosít nekünk. Ilyen irányba elkezdtek már gondolkodni, hogy ezt hogyan lehetne egy ilyen működő rendszerrel fenntartható tenni?
8: Természetesen, tehát Magyarország ebben a pillanatban napenergia felhasználásban arányait tekintve tulajdonképpen világelső, tehát a beépített kapacitásaink az igényeinkhez viszonyítva tényleg a világ legelején vannak, de a napenergiának van magas kitettség, egy ilyen egyoldalú kitettség, mert ugye nyilvánvalóan délután este, éjszaka ez nem áll rendelkezésre. A szélenergia kapacitások bővítésével picit javíthatjuk a helyzetet, de vannak olyan helyzetek, amikor sem a nap, sem a szél nem áll rendelkezésre. Ez Magyarországon durván évente 2000 óra a 8760 órából, tehát az év negyedében gyakorlatilag sem a nap nem süt és sem a szél nem fúj. Tehát egyrésztről ezeket az időszakokat tárolással lehet áthidalni, másrésztről pedig hát akkor működik jól egy energiarendszer, hogyha abban egy vegyes mix áll rendelkezésre, tehát hogy különböző energiaordozók vannak benne a rendszerben, ezért mondjuk azt folyamatosan, hogy az atomerőmű bentartása a rendszerben és szabályozó kapacitások létesítése rendkívül fontos ahhoz, hogy a magyar dinamos energiaellátás az folyamatosan fenn tudjon maradni.
6: Volt erről szó, hogy a tárolást is majd esetleg fogják támogatni, mert ugye tulajdonképpen ez lenne még egy nagyon jó megoldás, hogyha minden napelemnek lenne egy nagy akkumulátor, amiben ugye lehet tartani ezekre a kevésbé napsütötte órákra valamennyi tartalékot, hogy ez most ezzel kapcsolatban mi a hozzáállás? Lehet ilyesmire számítani, hogy ez meg lesz esetleg tolva, vagy ez...
4: Támogatva, vagy segítve?
6: Igen.
8: Aha, megint nagyon jogos. Tehát egyrésztről létesültek, és még létesülni fognak ipari villamosenergiatárolók, ezek akkumulátorok. A nagyságrendjük még messze van attól, hogy a villamosenergiarendszer teljesen kisegítség, de hogy valamekkora segítséget adnak, ez egyértelmű. Van egy másik program, egy lakossági akkumulátoros program. Azt kell tudnotok ezekről az akkumulátorokról, hogy ezek tulajdonképpen ilyen időbeli eltolást tesznek lehetővé. Tehát arra alkalmas, hogy amit napközben megtermelsz, azt átvitt délutánra estére, gyakorlatilag egy napon belül, és ez persze jogos, mert napközben nem vagy otthon, este, amikor hazamész, akkor akarod bekapcsolni a tévét, akkor mosogat. Tehát, hogy ez az időbeli eltolás néhány órával, ez azért jelentős segítség lehet a háztartások szintjén. A villamosenergia rendszer szempontjából nagyon lényeges az, hogy legyenek úgynevezett forgógépek, legyen tehetetlenség a villamosenergia rendszerben, mert ez segít a szabályozás feltételeit biztosítani. Tehát ez nagyon fontos, hogy olyan eszközök, turbinák legyenek a rendszerben, amelyek nagy forgótömeget képviselnek, ez egy hőerőműben, egy atomerőműben is biztosítható, de ugyanígy mondjuk egy szivattyústározós vízerőműnek a vízturbinája is egy ilyen forgótömeg, ami tud stabilizálni, és valamennyi villamosenergiát át tud vinni napközbenről éjszakára. A hosszú távú megoldások tekintetében ez már nem ennyire egyszerű, mert az a helyzet, hogy ezek a megújulók ugye nem állnak folyamatosan rendelkezésre, és nagyon eltérő a szezonális rendelkezésre állásuk. Egy napelem télen nagyjából egy hatod annyi villamosenergiát termel, mint nyáron. Tehát, hogyha nagyon kitesszük a rendszert ezeknek a megújulóknak, akkor valahogy meg kéne oldanunk azt, hogy nyárról vigyük át az energiát télre, tehát sok hónappal későbbre, de erre ebben a pillanatban nincsen technológia. Úgyhogy emiatt mondja azt az energetika, hogy energiamixre van szükség olyan összetételre, amiben megújulók is, meg más források is vannak egyszerre a rendszerben, hogy a rendszer működését folyamatosan fennlessen tart, hiszen a legnagyobb érdek ahhoz fűződik, hogy a villamosenergiaellátás folyamatos legyen. Tehát amit az előfizetettek, hogy akkor most ez mennyibe kerül, az áron kívül, vagy az ár mellett elképesztően fontos az, hogy ez folyamatos legyen, hiszen elképzeled azt, hogy mi lenne a kórházakkal, hogy a napokra kiesne.
6: Csak a szabad, csak egy nagyon rövid kérdés, hogy az egyszer lehet szinte szenárió, hogy magát a felhasználót kérik meg arra, hogy kevesebbet használjon? Tehát ugye rengetegen ettől félnek, hogy
4: már csak rövid válaszunk van, Attila, mert mennünk
6: kell. Igen vagy nem, Attila? Igen vagy
4: lehet ilyen, hogy mondják, hogy mi kapcsoljuk le a lámpát? Lesz ilyen szerinted?
8: Lesz, persze, tehát lehet ilyen, abszolút lehet ilyen. A villamosenergia rendszer épségének fenntartásához nagyobb érdek fűződik, mint a pillanatnyi ellátáshoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szekszárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GBH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, valamint Inotán az egykori hőerőműben augusztus 13-a és 24-e között. A Margit-szigeten az este 8-tól másnap hajnali 1 óráig nyitva tartó fénypark az augusztus 20-ai ünnepsorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A Rózsakertben egymástól nagyon különböző alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban, és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a délbihari szorvány több településén és Nagy Szalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Végül a várható időjárásról. Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Beszéljünk arról az otthoni challenge-ről, amit én elindítottam 3 nap ezelőtt a lányommal, miután a fővárosba kényszerülünk a rádiózásom miatt, és rájöttem, hogy amúgy a fővárosban is lehet nyaralni. Tehát nem kell ahhoz elmenni itthonról, hogy jó dolgok történjenek. Nem ártam elmenni, de hogy... Nem, hanem most kitaláltuk, hogy elmenjünk az összes strandra, ahol beengednek gyereket a városban. Az összesre.
5: És mennyire
4: voltunk
5: tartotok?
4: Kettő voltunk, majd a harmadik.
5: És mennyi van összesen?
4: Hát körülbelül szerintem 7-8. 8. Biztos 8, biztos, hogy van. És ugye ez nagyon nehéz, mert ugye a gyerekeket nem engedik be a jobb helyekre, csak mondom nektek. Tehát például az, hogy a Lukács fürdőből kitiltották őket. Szaktanári!
6: Na de várjál, a Lukács fürdő az nem strand, az fürdő.
4: De van kint medencéje, hát az, ami nem termál. Akkor hát mi az?
6: Nálam is van medence, de
5: mégsem engedi be a
6: gyerekedet.
4: De ott van kint van a vízes medence, ami nem termál.
6: Na és milyen állapotban vannak ezek a közüzemi strandok? Meséljetek, gyerekek! Tehát ha a körömöt vágok a medence szélén, a hajszál és a fanszőr úszik bent a medencében.
5: Nem szól.
6: Hajcsomókba jönnek, mennek, vattacukorral áll a kislány a vízbe, és az apuka egy hotdogot teszik, belecsöpögtetve a ketchupet a medencébe. Mi történik most a strandokon?
4: Hát vannak ilyen kanibálos strandok, amire te beszélsz, ez is volt, ez igaz. Én azon gondolkodom, hogy melyik helyen fogom először összeszedni az első fertőzést. tegnap előtt voltunk a Csillaghegyi strandon.
6: Csillaghegyi? Milyen híres?
5: Az menő.
6: Híres. Nagyon menő. Csillaghegyetek jó strandok voltak régen.
4: Nagyon menő strand a Csillaghegy, és ugye hát ki van írva minden, hogy nem lehet enni és inni, és ehhez képest ott állt egy ilyen 7 éves formas srác, a benne a legelitebb ilyen wellness részen, tudod, ahol így
6: behosodt. Hát akkor ezt a képet festettem, mert csak apukával.
4: Benne egy 7 éves srác, és nem túlzok nektek, kivett egy alufóliába, otthonról hozott magával egy csőkukoricát, és úgy, de tudod, ott tényleg ilyen patika tisztaság van, és mint egy ilyen hörcsög elkezdte ledarálni a kukoricát, úgyhogy hullott a földre, a kukorica hullott, és meg ott állt, teljesen sokat kapta az anya, meg bent szurkolt nekem medencébe, hogy egyet, nem hittem el. De amúgy a durák ezek az ilyen roppalós hidegvizes medencék.
6: És jó, tehát tiszták ezek a strandok. És én azért azon gondolkozom, hogy azért oda, hogy megérkezik mindenki, hogy mi ázik le róla, mikor vágja le a körmét,
5: van
6: mi jön a hátából.
5: Van az a mennyiségű klórhaver, ami mindent eltakar. Mi
4: mennyiség... Ez mind benne van a jegyárban. Ezt kifizetted, ezt meg fogod kapni. De amúgy nem, tehát a csillag egy például, nekem nagyon tetszett, azt nagyon ilyen jó ősfás, ilyen árnyékos az egész, rengeteg helyen van, és nagyon sok az úszómedence, tehát úszó-úszó. A lányom belelökött engem a vízbe, és én nem olvasom a táblákat, akkor derült, hogy ez 220-as mélységű volt, és ugye hozzájuk szokva azt, hogy leér a lábam.
5: És
6: kicsit megmerültem, a medence.
4: Egy volt a reakció.
6: Többiek meg berohadtak. Hullám! Végre a hullámszolgáltatás! Hullámszolgáltatás! Nem tudom, az Eszter beesett a vízbe. Kérem,
4: ez csak egy sima hulla. Ez csak egy hulla. De hogy igen,
6: és így a... kidobod magad a strandra?
4: Én
6: rengeteg
4: strandra kidobom magam, most több. Úgyhogy kérem is a hallgatókat, hogy írját, és tó strandokra is fogok. El fogok menni, megnézni a Lupatavat.
5: Ne fenyeges.
4: Meg van még a Lupat?
6: Meg, a Lupat is egy nagyon komoly szolgáltatással, nagyon jó fajta. Jófajta, ilyen White Beach, vagy mi van ott, igen. Fehérbe kell menned. Fehérre kell menned, és Dennis nem nagyon teheti be a lát. Ne Dennis szemmenjé, nem engedi be.
4: Jó, én a Mestiz Beach-re akarok menni.
5: Strandkaják ugyanaz, mint a 80-as, 90-es években, tehát lángos kolbász, fröcsi kolbász.
4: Figyelj, van olyan hely, ahol menza van, tesó. Menza.
6: Megőrülsz, menza van a strandon.
4: Igen, voltunk a Aquaworldben, ami az egy nagy vállalás volt a részemről, és rendesen forgóajtós menza van.
5: Rendes kajákkal.
4: Rendes ételekkel, fehérje forrásokkal, különböző nagyon durva dolgok van. Akkor ugye van éttermek vannak, most mindenhol lementek kicsit ilyen gasztróba, de azért a hek meg az
5: viszi. Mernek-e már más szint használni, mint a 90-es években a strandkorlátkéket?
4: Mernek. Volt már? Szürke volt. Is.
6: Tényleg a korlát, minden kék volt, igen.
5: És az, amit csak
6: kettő hoddog, egy hasáb, egy kukorica, és közben a korlát az kék volt. És a csúzda nem üzemel déltől kettőig. Nekem ez az utolsó strand, én mindig a ütőtáskát szőrös hátú ember, egy fasírozott a zsömlét, majd szolgat az árnyékban.
4: Erre nagyon rátapintottál el a csúzda témára, mert ez egy érzékeny dolog, ugyanis csúzdázni mentünk, és már be volt zárva 5 órakor.
6: De azért megcsúsztad.
4: Nem tudtam megcsúszni, mert
6: fölmásztál
4: rá.
6: És a lányod meg hátulom, hogy csúszszál már.
4: Azt kellett volna, hogy én egy jobb napvédőkrém, akkor megoldottam volna.
6: Igen. Ennyi, ja, a római fürdőn volt, nem is a rómaim volt, de szerintem ez a Palatinuson volt, ahol
4: oda
6: mindig
4: ki...
6: Palatinuson volt egy csúszda, ahol mindig írták, hogy mennyi időt csúsztál le, és volt napi rekord. És ha megdöntötted a napi rekordot, akkor mit, kaptál egy jégkrémet. Ez egy piros egyértelmű csúszda, mondtam, hogy 2.03 alatt jöttél le, és ha 2.02 csúsztál,
5: akkor
4: elküldtek egy jégkrémet.
6: Persze, hát ez volt
4: jutalom.
6: Volt jutalom, így van. Volt jutalom, és meg kellett csúsztod a napi rekordot. Aztán rájöttek, hogy nagyon sokan megcsúszták, és akkor beírtak egy 1.98-as időt, amit soha többet senki nem csúszott meg, mert a számítógépbe bevitték, de az volt a lényege. És plusz hullámszolgáltatás óránként. Van még hullám? Van még
4: Van hullám. Van hullám. Igen. És az a legjobb, amikor rádobják az embereket a hullámokkal, és tehát így, ez is így az arcodnak dörzsődik egy hát, egy férfi test, akkor kimentesz három gyereket, akit nem te szültél. Tudod, így,
6: ez csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a közstrandok, azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként, azért érzékenyebbek vagytok. Most nem úgy, hát tudod, azért...
4: Na most, mire gondolsz?
6: Hát nem, hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
4: Főleg, még soha értem, nem volt személy a fertőzésem.
5: Tele van, hogy hívják a tisztítószerrel.
6: Üvegszemmel, fogdarabokkal, üvegszemmel.
4: Úgy szoktam, hogy egy betétet átadok a domestosszal, kritikus területekre. Nem, soha még életemben nem kaptam semmi soha, úgyhogy ilyen
6: jó, van-e törölköző széf? Törölköző széf? Van-e hűtőtáskás szőrös hátú ember?
4: Ezek vagyok, ez mind én vagyok.
6: Igen, van-e árnyékban
4: hűsülő? Én vagyok a törölköző széf és a hűtőtáskás.
6: És a menü még mindig a hot dog, a burgonya, a hamburger és a kukorica? Ez van körülbelül?
4: Figyelj, nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akár mekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni attól a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Kocsi!
5: No!
4: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
6: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat. Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
4: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háború, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
5: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
4: Apuka az egész
5: nem
4: akarta.
5: Máshol lenne.
4: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni.
5: Ezért megyek, játszom vele.
4: Ez még mindig jó.
6: Olyat tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdőn masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdák, bocsánat, így fogalmazott, konkrét mérleg leállítják a csúszda elején. Eszter?
4: Ne.
6: Van ilyen? Láttad, hogy nem lehet ilyen.
4: Hát, de akkor csak oda, az arrébb lököd. Menj el! Takarodj!
5: Mi az, hogy csak felállítod? Lehetősége a csúszdának, gyerekek.
6: De felállítod mérlegre. Most gondold el azt a kislányt, aki cizen lecsúsznak, és ő mondjuk harmadikos korában ráteszik a mérlegre. Úgyhogy még négyen állnak csúszik mögötte.
4: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegelik, gondolom.
6: És lemérlegeled a felnőttet?
5: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most mérlek, megyek, én
6: mondjuk, mondják. Akkor sokat csúsznék, ha veletek lennék.
4: Én az Ózolhatár
6: minden kört én nyernék.
4: Az Ózolhatár meg megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
6: Igen, bír ez az építmény.
4: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Összevezetesen ragasztva?
6: De figyelj, és költenek ezekre a strandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus római fürdő csillag.
4: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is
6: nagyon kíváncsi, hogy mit mondasz.
4: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzések, de Google-on a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
6: Szeretik?
4: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép.
5: És oda lehet gyereket vinni?
6: Oda bevihezzére, persze, az kifejezett.
5: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
6: Az fürdő, az várjál, az más.
5: Nyugodtan lehet pihenni.
4: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosba kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget, szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
6: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
4: Ugye ez, amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikel az orrából, majd csak egy egyszerű mozdulat, hogy lerázza, ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
5: A pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
6: Törölköző szép, ez a neve. Azt mi is így hívtok, törölköző szép.
4: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
6: Abban még a nagymama is benne van. Benne csücsül két jégkapcsival a hollalat.
5: Jó, mi a férfi fürdőruhadívat most? Vannak-e fecskések?
4: Köszönöm, hogy megkérdezted, Feri. Köszönöm, hogy
6: megkérdezted. A fecske nem hal ki. Azt nem tudod elüldözni.
4: Tegnap olyan dolog történt velem, szemmagasságban jelent meg egy fecske, meg pont egy medencéből kinézte egy oldalra, és az volt, hogy egy olyan bundát próbált beletuszkolni az a fickó ebbe a fecskébe. Tehát szőrt. Hogy a combja is rettenetesen szőrösek voltak, tehát önmagában az, hogy bejött a vízbe, biztos, hogy megszívta magát, és hát abban a pici fecskébe annyi sok bunda volt. Hogy őszintén csodálatot éreztem, hogy ez egyetlen...
6: Jackson 5, kicsit berakta Jackson 5-ot.
4: Hogy mi a módszer, hogy van egy kis fésúly, amivel...
5: Igen, amivel beigazítja.
4: Igen, persze. De az volt, hogy rendesen vágott egy ilyen sövényt, tudod? Tehát az látszott, hogy be van hajtva, érted? Tehát meg volt ez az elválasztás a combtőnél, ahol tudod, ahol leeldöntött, hogy te kint maradtok, ti meg bejöttök.
6: Ez a fecske miért nem tud kihalni? Ez miért nem tud? Érte a vízilabdásokon kívül ez miért nem tud elkülni?
5: Keveseknek áll jó. Nem? Főleg a fehér fecske, miután átázott.
4: Személyes kedvencem a lazán, tehát így a megnyúlt fecske, mert ugye ezeket nem dobják ki soha, tehát mondjuk, hogy 30 év van ebbe a fecskébe, igen. És így lazán megérzítja a herénél, amikor is egy pillanatra mindenkinek megmutatja saját magát, akkor minek vette fel?
6: Úgyhogy még 4 liter víz van a medencében, mert annyira ki van tágulva, hogy hozza a vizet is egy kicsit, tudod. Kiemel kívül, és egy 4 liter vizet.
4: Igen, ez abszolút.
6: Pistike hatalmas takoncsikkal az órán elúszik melletted.
4: Igen.
6: Hát azért ezek alapdolgok a strandon. Egy olyan zöld kígyóval az orrán, hogy ezt nem hiszed el.
4: Igen, és akkor abban a pillanatban feljön a te gyereked, és kiköpi a száján a vizet, hogy nézd, szökőkút vagyok, te meg ilyen,
5: szökőkút vagyok.
4: És van olyan medencem, hogy a Csillaghegyben, hogy berakod a füledet a víz alá, és hallod, hogy szól a zene, akusztikus medencének hívják. Wow. Hát Harry Potterbe. Bizony.
6: De én azért csodálom, hogy látva azért az állapotokat, hogy ott azért ott naponta nem dől ki valaki valami durva fertőzés, hogy ezt így tisztán tudják tartani, le a kalappal az ottani személyzetet. Hogy mi mennyiségű vegyszer kell, hogy elfogyja, hogy azért mindenki a szőrét, az orrát, a hátát, a mindenét abba belemossa abba
4: vízbe. Nem találkoztál egy jó hámlással se idén. Semmi nem volt.
5: Anyám
4: mesélte nekem, hogy gyerekkorában ezeket gyűjtötték.
6: Micsoda?
5: Mondjuk izgalmas gyerekkora volt anyádnak, hogy a medencében
4: a hámlásban.
6: Hát most nem mondom, melyik fürdő, mert már átjavultak az állapotok, de voltam olyan fürdő, sokat jártunk oda, szeretük, hogy lenyúltál, és a medence alján érezted a bőr, a köröm, a haj, és hogy így mondta, hogy bönnültél a meleg víz, és mondta a barátom, hogy fiam, akkor sokan mutatok, amit, hogy nyújj le a medence aljára, és lenyúltál a medence aljára, és véghúztad neked, és azt érezted, hogy így mondom, a hajak,
4: a
6: bőrök. Hát miért a meleg jobban oldja? A meleg leszedi rólad a bőrt?
4: Nem.
6: Kiúlik a hajad a melegben?
4: Nem, csak azt nem cserélik. A termálvíz nagyon mélyen, most akkor néha átszottak fúrni néhány ilyen temetőt. És akkor... van benne emberi maradványok? Van, és akkor jó. Mi van?
6: Na, de akkor vállalj be egy ilyen nagyon durvát. Tehát akkor menj el egy Csepeli strandra.
4: Voltam már a Csepeli strandon.
5: És jó?
4: Gatya, nem.
6: Én jártam.
4: Figyelj,
5: Csepelre
6: mit keresd? Mert egy barátom ott lakott, és onnan mentünk a Csepeli Sandra. Hát azért az Mória bányája. Azért az Mordor, haver, Mordor, basszus, azért ott bemész a vízbe, hogy még te is pöccsösen jössz ki. Pedig aztán nem vagy érzékeny.
4: Azt mondom, hogy talán a Pesterzsébeti fürdő az, ami nagyon felültöttek, ilyen gyönyörű. De tényleg ránézzel képeke, gyönyörű. És a közönsége viszont egy kicsit másfajta. Amikor be voltunk a gyerekkel, a gyerek először látott letartóztatást. Nem túlzok.
6: Felfoghatatlan.
4: Pesterzsébeti Jódos fürdve ültünk, akkor egyszer csak megjelentek a rendőrök, kiszedtek egy faszit, földre készítették, megbilincsentek és elvitték. És mondta a lányának, így viselkedik az, aki nem mos kezet vécézés után. Az így jár.
5: Azonnal.
4: És ott van az olyan hely, ahol ugye különböző kultúrák találkoznak, és vannak olyan emberek, akik utcai ruhában megérkeznek, lerúgják a cipőt a lábuk, és nem túlzok most. És beülnek teljes felszerelésben, tehát ruhában a vízbe. De... És ott ült két ember, vagy három, full, tehát ruhában.
6: Mondom,
4: a vízbe.
6: Csodát látsz. Tényleg csodát látsz.
4: És ehhez képest maga a strand, meg a szolgáltatás, meg az ember, akik ott, tehát nem túlzok, tehát szerintem Európa szintű gyönyörű szép az egész, Jódos víz, az egész gyönyörű, és aztán megjön a felhasználó közösség, akik meg, hát a legvegyesebb emberek a világon.
6: De a strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában, élete 100 hátját leúszó, 70-es bácsi, nincs meg, imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van?
5: Gyerekek, ő a napi mozgást csinálja.
6: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátat érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
5: Na egyébként ő a fecskés.
6: A gerincére.
5: Ő a fecskés.
6: Ő a fecskés, persze. Ő megúszta. Nagyon jó.
4: Ja, a másik, azt hiszem, az a Nyíregyi strandon volt, amikor elmentünk, van egy ilyen nagy medence, és akkor kiindult, ez tavaly volt, ben úsztunk a gyerekkel, tanítottam úszni a gyereket, és egyszer csak egy fickó, nem tudom, rágyújtott a medencében. Tehát állt tőlem másfél méter, és így szívta a cigit.
5: Hát ki jönni nem
6: akart.
4: És akkor néztem a 13 éves úszómentő, vízimentő fickóra, aki ott ült, és aki pont nem tudta arra nézni akkor éppen, mert nem szerette volna, hogy összecsukja őt az úriembert. Tehát ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
6: 8 méterre Pistike tőled pisiltetik a fánál, lehúzott fürdőd a drággal, mindenki...
5: Nem tudsz elmenni a budiig.
6: Igen, úgy csinál az anyukáj, mint a senki nem menné, hogy Pistike 4 méterre bogrodzodon éppen összehúzza a cserjét, ami ott van melletted. De ő csak gyerek, az gyerek pisi, az nem érdekes. Ilyen se, semmi? Már rendesen bemennek a WC-be.
4: Nem hiszem, hogy kijön bárki a vízből pisiljen.
6: Egyébként ez jó. Minden WC. Úgy ott a medence.
4: Figyelj, tehát hogyha csak egy ember megteszi ezt, szerintem az már önmagában meghozza.
6: Igen. Tehát... Szalaszíra, kedvem, támadom ezt azt inni. Igen, ez merő, ez le a kalap, hogy ezeket így bevállalod.
4: Igen,
6: ezeket
4: én őszintén randok. Megmondom neked, hogy mindig élvezhető, és amúgy tök jó.
6: És nem csesztetnek? Nem jönnek oda? Nem mondják?
4: Szerintem fülőrában nem lehet megismerni engem.
5: Úgy érzed?
3: És akkor egy rövid szünet! Anna

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 20-a a Lajvérbor birtokon. Kicsit másképp. Time Machine Disco a szőlőtőkék között tűzijátékkal, street food kínálattal, és most először exkluzív 4 és 6 szem

0: Violin Show Live Air Time Machine Disco tűzijáték. VIP jegyek liveairvine.com.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön...

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Szexárd legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GBH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű, részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, valamint Inotán az egykori hőerőműben augusztus 13-a és 24-e között. A Margit-szigeten az este 8-tól másnap hajnali 1 óráig nyitva tartó fénypark az augusztus 20-ai ünnepsorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A Rózsakertben egymástól nagyon különböző alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek,

0: csak egy keskeny tengerparti sávban, és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a dél-bihari szorvány több településén és Nagyszalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Nero híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Még a várható időjárásról: folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
3: Na gyerekek, Japánba megyünk el egy kicsit.
4: Csapatépítő.
3: Csapatépítő egyébként, igen. De Japán az 3 hét. Most jöttél haza Maldívról, várjál. Hát adjál már, Gyula. Hát, világutazó lettél, érted?
4: Egy hétben is sok mindent bele lehetne zsúfolni.
3: Egy hét Japó? Az nem lenne rossz egyébként. 2 nap utazás oda, 2 nap vissza.
5: Vissza maradt 3 nap.
3: 2 napot kim vagy.
4: Letojom. Én azért a 2 napot
3: kim vagyok. Jó, irány a reptér.
4: Nagyon sok. Ez egy forgalmi dugó.
3: Nagyon szép, ez egy forgalmi dugó. Nagyon menjünk a reptérre. Hozzá zsült.
6: Itt vagyok a naptárról, már lapozok is, már írom is, hova kell a Bestop.
4: Én el tudok kérdezkedni a főnökömtől, hogy a gondolom.
3: Bestop gyerekek, a 2030-ig elhasználtuk az összes Bestopot.
4: Lassan már csak monoszkópot tudunk kitenni.
3: Na jó, majd kiviszlek benneteket Japánba, vagy kimenjünk, és mostoha anyát bérelünk nektek.
6: Jó.
3: Mostoha anyát bérelnek a japánok. Ez megvan, ez a sztori? Hát Yukoyo, így hívják.
5: Engem kezd érdekelni.
4: Mit csinál velem a mostoha?
3: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Nem mondd, hogy nem akarsz Japánban élni. Hát nem érdekes ez a kultúra. A fiatal felmegy erre szakosodott weboldalra, kiválasztja a Yukoyót, magyarul fordítva az éred, de szép nő kategóriát, a házhoz látogatás opciót, 15 ezer és 35 ezer jen között van, 100 és 230 dollár, és amint átlépi a lakás küszöbét, bekapcsolja a szigorú, autoriter, mostoha anya üzemmódot. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércort, hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban.
5: Beteg állatok.
3: Ezt, imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
4: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
5: Hát mert
6: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
3: na
6: él.
3: De várjál.
6: Mama.
5: Hát meg más azért a kettő, ugye?
3: Igen, mit csinál a nő?
5: A különbséget.
3: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik. Amikor átöltözik, akkor azonnal bekapcsolja a szigorú autoriter mostani üzemmódot, leszígy a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát.
5: Nincs is folytatás?
3: Ha akarod, akkor van folytatás, de hogy nem feltétlenül ezért hívják. Jó, akkor megyünk.
5: Akkor indulhatunk.
3: Leszígyja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostohanyja gondoskodik.
4: Akkor ez egy kicsit ilyen, tudod, ilyen regresszióra építő. Átadom a kontrollt egy idősebb, egy erősebb nőnek, addig nekem nem kell felelősséget vállalnom, ő megmondja, hogy mit csináljak.
3: De van ebben szexualitás?
5: Persze, hogy van, hogy irányít egy érett, gyönyörű 35-40-es nő.
3: Hát csak ha opcionálisan akarja, megtörténik a dolog, nem feltétlenül.
5: Nyilván senki nem akarja.
3: A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban. Érted? Tehát ez nem egyszerű eszkort szolgáltatás.
6: Pszichológus is.
3: A férfi a fejét az ölébe hajtja, Ő pedig vigasztaló szavakat mond neki, meghallgatja a stresszről, a nehéz munkáról és a magányról szóló panaszát.
4: Akkor ez én tipik japán.
3: Ezek magányosak.
4: Kicsit figyelnek rám, egy órán keresztül valaki odapörköl nekem, megmondja, hogy mit csináljak, nem kell nekem döntéseket hoznom. Ő megmondja, hogy én mit tegyek.
3: Így van.
4: Tehát kiadom a kontrollt a kezemből.
6: És még a lakás is.
4: És még így van.
3: A japán férfiak számára a leggyorsabb módja, hogy legálisan megszabaduljanak az elviselhetetlen stressztől, a társadalmi állansztól, megkapják a gondoskodást, amiben 25-30 éves korukban hiány szenvednek. Sokan még a ruhájukat sem tudják kimosni, amit nem tudják, hogy hogy kell. A társadalom azonban elvárja tőlük, hogy sikeresek, erősek legyenek. Jönnek ezek az erős nők, és megcsináltatnak velük mindent, amit ők kibérelnek. Imádom őket.
4: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
3: Annyira jó arcok a japánok.
6: Én kasszálnék.
4: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
3: Ha vége egyszer a rádióműsorok, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Első. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
6: Juli, meg vagyunk.
4: Meg.
5: Nem, a Juli nem, mert ő összepakol helyet.
3: Nem, a
5: Juli alkalmatlan.
3: Egy nap után kiszórnak a castingról. Kedves lenne, aranyos.
6: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
4: Én tudok nagyon cuki lenni, de tudok más is.
3: De adjad
5: már!
3: A fiatalabb japánokat megijeszti az azonos korú nőkkel való párkapcsolat. Képtelenek az ismerkedésre, az idősebb határozott nők viszont átlépnek bizonyos küszöböt, ami segít nekik, hogy oldják a gátlásokat. Mennyire rocsom van itt mindenki, gyerekek! Imádom ezt, ami teljesen ketyós mindenki.
4: De hát egy csomó hír szól most arról, hogy a fiatalabb srácok egyre gyakrabban idősebb nők felé tendálnak.
3: Ez de Japánban, ez is egy...
5: Igen, nem ilyen kapcsolat van, érted? Itt egy ilyen uralkodói dolgot akar magának a csávó, egy irányítót. Tehát nem egy normális kapcsolatot akar esetleg egy idősebb nővel. Itt azt akarja, hogy őt egy kicsit fenekeljék el, tegyék rendbe, ő rossz gyerek akar lenni. Rossz fiú
6: hát
5: akar lenni.
6: Én már látom magam, hogy összepakolunk, és megyünk a mosodába.
3: Nem tud kimosni, nem tud vasalni, nem tud ellátni magát. Képtelen a szexualitással, a korabelivel. És jön egy 40 éves nő, érted, és bepakoltatja vele a mosogatógépet, és kimossa a ruháit, és kicsit az ölébe hajtja a fejét.
4: De tegyétek a szívetek kicsit
3: a kezeteket. Igen?
4: Nincs ebben valami nagyon-nagyon kellemesen vonzó dolog, hogy tényleg odajön egy nő az asztalra csap, és egy órán keresztül ő diktál, és ő mondja meg. És neked abban az egy órában nem kell kemény férfinek
3: lenni. És 25 vagyok?
4: Aha. Egy ilyen jó kis 40-es.
3: Megrendelem.
4: Na, ugye?
3: Persze.
6: Azért
3: csak kipróbálom.
6: Azért fura, hogy erre vágynak, mert azért Japánban nagyon feszesen is, és ott úgy élnek, hogy mindig megmondják nekik a cégen belül is, hogy miért vágyik erre a magánéletébe is. Hogy megmondjam neki, hogy mi van a gatyájával.
3: De szerintem ez inkább a szülőhöz való kapcsolódás, ez inkább egy anya hiány, egy figyelem hiány.
5: Meg igen. Van feloldozás a végén, mert a főnöködnek aztán nem tud ezeket elmondani.
6: Igen.
5: De ennek a nőnek, miután ő rendbe tett, kitarította a lakást, utána az ölébe hajtod a fejed, és elsírod a bánatot, hogy jaj, milyen rossz nekem.
3: Tehát ezek a fiatalok, igen, ezek igaz. Valószínűleg ott tartanak, hogy nem tud mosni, főzni, vasalni, ül egy rohadt nagy kupiba, nem hogy egy nőért, egy párkapcsolatért, egy felelősségért vállaljon, felelősségért, még saját magá, az életét se tudja menedzselni. Nem, annyira el vannak veszve 25-30 éves. Egyébként azt mondják a japánok, hogy a legelszigeteltebb generáció ez.
6: Igen.
3: Szülők már nem figyelnek rájuk, ők még nem állják meg a helyüket, kapcsolatot képtelnek kialakítani, full magányban vannak, hatalmas kupiba ülnek egy örökölt lakás közepén, és finnyuk nincs, hogy mit csináljanak. És erre jön meg egy határozott 40-es nő, aki meg elpakoltat vele.
4: Igen, és egy órán keresztül megkapja még azt a figyelmet, meg megkapja azt a fajta regressziót, amiből neki hiánya van. Tehát ami még 15 évvel ezelőtt még megvolt, hogy anyu bejött és szétcsapott a szobádban, hogy nem tettél rendet, ez neki hiánya, és akkor most megérkezik ez a nő, és újra szeretgetve érzi magát.
3: Miért nincs ilyen szolgáltatás Magyarországon, Anna?
4: Vaj,
5: azonnal a szeretés része van.
3: Semmi szexualitás nincs benne. Megcsinálod, oldal, mész, egy órát üvöltesz fel a helyre, akkor eljössz.
6: Egyébként
3: összetolja magát, rendet rak, elbőgi magát, kicsit a végén simogatod a fejét, igen. Hogy hívják a japán takarítőnőt? Júli. Na, hagyjál békén.
4: És vajon van egy pont, amikor a kliens jelzi, hogy akkor innentől kezdve jöhet a babusgatás?
3: Hát gondolom, amikor az ölébe hajtja a fejét, akkor a nő kilép a szerepből, ha akarja a pasi, akkor van egy ilyen kis... De én nem gondolom, hogy szexualitás lenne egy ilyen nyomorult bénázás. Persze. Hát a 25 évesen ilyen szerencsétlen hülye, az hogy tud elkapni egy nőt sehogy? Hát ezeket megeszik reggelire. Hát ez nem egy férfi.
4: Hát de pont lehet, hogy ez benne az izgató, hogy megeszik őket reggelire. Érted? Tehát, hogy
3: és utána...
4: nem kell neki azt a feszességet, azt a magabiztosságot, azt a kontrollt hozni, amit egyébként a nap 24 órájában kell, hogy hozza, hanem ott átadja az irányítást a nőnek, és azt csinál vele, amit akar.
3: Igen, de azt mondják egyébként ezek az irodák, hogy 80%-ban nincs benne szexualitás, mert hogy nem igazán az kell nekik, vagy hanem hogy megmondja, hogy irányítsa, meghallgass, hogy rendet rakasson vele, hogy meghallgassa, és hogy az ölébe hajolva kisírassa magát. Nem akarnak szexelni. Félnek ettől.
5: Most viszont egy remek hírünk van a számotokra, nagyon hallgató és fülbarát.
4: Na,
5: az első hírünk, hát tudjátok, hogy a Guinness rekordok könyvébe egy csomó mindennel be lehet kerülni, gyakorlatilag úgy működik a dolog szerintem, hogy fogsz egy ilyen Guinness rekordok könyvét, szépen átlapozod, megnézed, és akkor kitalálod, hogy mi az, ami még nincs benne. Uh-huh. Optimális esetben bármilyen baromságot megcsinálhatsz, mert ezzel be fogsz kerülni a könyvbe.
4: Gyertyákat fogunk elszelenteni?
5: Szerintem az van.
4: Van.
5: Biztos vagyok benne, hogy a gyertya elpukizás az benne van a Guinness rekordok könyvében távolságra.
4: Veszélyes sport.
5: Biztos vagyok benne, hogy nem tudom, James akár kicsoda Skóciában másfél méterrel tartja a Guinness rekordot.
4: Elfingott.
5: Tehát, hogy
4: már
5: működik. És hát van egy apuka, aki kitalálta azt, egy ausztrál férfi és a lánya is, kitalálta azt, hogy ők is bele fognak majd kerülni a Guinness rekordok könyvébe, és ők semmi mást nem csináltak, mint elkezdték gyakorolni azt, hogy milyen hangosan tudják a now szót üvölteni.
4: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, ki benne. A leghangosabb.
5: Nincs benne, kérlek
7: szeretném
5: szépen.
7: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat, a volt testtanáromat, jó, tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvölcse azt, hogy now.
8: Nem olvasál! Mi vagy te, ufó?
7: Na őt hozok vissza.
4: Akkor most ordibálunk?
5: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet. Akkor Gévai szaktanári, ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék!
8: Gévai szaktanári!
5: Gyerekek, meg vagyunk.
7: Ez egész egy perverzi iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra, amikor...
4: Mennyi?
5: 117.
4: Az biztos rekordnak hangzik?
5: 117. Hát 122 a csávó, de nagyon jó.
4: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
7: 117 és 122 csávó, tehát 5-tel maradt le.
4: Igen. Hallod?
7: Igen. Csomagoljuk be Julit, és most indulás.
4: Indulás Ausztráliába.
5: És gyakorlás nélkül. Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
8: Fel lehet állni, vagy
5: persze, fel, nem, föl, fel, ahogy akarsz. Fekve. Tessék. Tehát Ráskó szaktanári.
8: Ráskó szaktanári!
5: 119.
7: Csak kettővel ugrottam meg azért.
5: Hát ne hülyéskedj.
7: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem a kávémat, csak mondom.
4: Mi lesz a következő Guinness rekord? Valamit saját?
7: Azt mondják, hogy bocskor elejtette a kávés iszlédet.
4: Ezt még ő is hallotta.
5: Na várj, akkor megpróbálok egy női-férfi különbség, oké? Na, tessék!
4: De várj. Mi tartsam?
5: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
7: nem
5: jó?
7: Nem fogja befolyásolni a feltartott karod a hangerődet?
5: Nem. Jó, okay. Semmivel. Rákóczi! Szaktalári!
7: De ezt visszafogtad magad.
5: Na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar,
4: ez
5: Laci.
4: Nem, ez nem működik. Ez nem.
5: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszer egy, itt írják a hallgatók.
4: Felállítottál valamit?
5: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben. Egy kézben ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
4: technikája,
5: hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
7: Én össze tudok roppantani egy kőbánya is doboztam ellenben. Azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alól van egy, van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
9: De. Olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a kobra száját, 11. és hogy kiköpi a nyálat a szájából.
5: És hogy ő még nem volt nálunk vendég. Tehát, nem, hogy nem. Itt járt már mindenki gyerekek, de a nyálmirigye köpő csávó nem volt itt.
9: De mi kell történjen előtte?
7: Hívjuk, hogy bejöjjön.
9: Nyalogatás?
7: Nem,
5: magától kell, hogy mondd az ismerősödnek, hogy nincs egyedül.
7: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
5: Nem, hogy a konkurenciák.
9: A nyálmirigyes spriccelő klubja.
5: Nagyon-nagyon sokan írtak.
9: Ugye ez vajon akaratlagos? Tehát, hogy ezt te tudod...
7: Tud.
5: Nem áll, Gyula! De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted. De mikor jön ki, Zsül? Ez mikor jön ki?
10: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
5: És leköpöd.
10: És igen, van ilyen.
9: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
10: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
9: Csak kicsivel több a nyálad, mint szokott. Olyankor.
10: Igen.
5: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kis kanál benzint. Dízelt.
9: Nem
5: gondolom fontos, hogy melyiket issza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén. A fateron festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott, és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
9: Én amikor gyerek voltam, akkor például két ilyen produkció volt, amit minden ilyen nagyobb társaságban be kellett mutatni. Az egyik az a ülőtartás. Apám kitolt ülőtartásból, tehát, hogy amikor mint a légtornászok, így felhúzod a lábadat, és akkor így tartod magad, apám kinyomott így a feje fölé, ez volt az egyik, a másik pedig a hashullámoztatás. Az nektek meg volt gyerekkorotokban?
5: De egy kicsit időzzünk el ezen a ülve kitartáson. Tehát érkezik valaki hozzátok, megvan a pillanat, és apád, Juli!
9: Apu egy kicsit megalakult, és akkor olyankor így elfeküdt az ágyra, én pedig szolgálatkészen így felugrottam, és akkor feltoltam magam ülőtartásba, és akkor mindenki tapsolt. Ez azért volt jobb, mert zongorázni utáltam, azt anyám erőltette mindig, hogy akkor egy kis
7: de mi volt, amit a régi ilyen magyar filmben mindig ilyenkor kiabáltak, amikor valaki megcsinálta a produkciót?
9: Hop-hop!
7: Nem azt kell csinálni.
9: Produkció!
5: Juliék egy kész színházi előadást zajlottak, és utána még zongorázni is kell?
9: Szörnyen kellemetlen volt, mert volt egy pont, ahol anyu átvette az irányítást, és akkor igen, le kellett ülni zongorázni, az kevésbé ment, mint az ülőtartás.
5: Juli, 5 éve ezt mutatott karácsonykor.
9: Volt egy ilyen egyórás sessionünk az ülőtartástól, a hashullámoztatáson keresztül átjutottunk a zongora leckéig. Az a baj, hogy az öcsémnek soha nem volt semmilyen produkciója, úgyhogy ő sose fért oda ehhez, a történetekben annyira kellemetlen volt.
5: De várj, és a hashullámoztatást azt a fater csinálta részegen szintén?
9: Nem, azt én csináltam.
5: Azt is te?
9: Mondom egy
5: ilyen. Te voltál hülye a családban, nem de most is. Bocsánat. Tehát, hogy
9: velem lehetett haknizni, ha már nagyon, nagyon beült a buli.
7: Elfőtt az unikum.
9: Juli!
5: Juli, hullámoztasd egy kicsit.
9: Szarakoslasd egy kicsit a közönséget. Neked semmilyen magánszámod nem volt?
7: Gyerekkoromban? Hát az eltűnést gyakoroltam, nagyon szintén, amikor ilyen közönséget hozzák, akkor az abban nagyon jó volt, a verős. Nem, de nálunk az édesapám 2 darab alkoholos üdítő elfogyasztása után maga volt a magánszám. Oda már nem fért oda senki.
2: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. Az 50.

Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Elindult a Top 50 2026. 33. hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat. 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again. 49. Ray dala a Where Is My Husband. Kashmir, Wild Ride a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a Loose Control. A folytatásban a 46. helyen Charles, Felix Yen és a Walk With

En, ahol a 46. helyen szólt, ugye, Shouse-tól, Felix Jentől, Walk With Me, 45. Kygo és a One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Ezután érkezett Selena Gomez a 44. helyen, Single Soon, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a 43. helyen, 42. Alok, Ava Max és a Car Keys. Terry Swims, The Door a 41.

keringtek pletykák a kapcsolatukról. Ládó anyuka is lett idén, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ki lehet az apuka, mert a találgatásokra tehetünk akkor most pontot, mert pár napja fix, hogy ők együtt vannak, és a gyermekük közös. 40. Ládó és a Ládari

0: Itt a Rádió 1 közlekedési infók. Barbie jelezte, hogy Budapesten már lezárások vannak az augusztus 20-ai rendezvények miatt több helyen is a belvárosban. Azt pedig csak én tenném hozzá, hogy ezek száma a következő napokban még több lesz. Úgyhogy a fővárosban tényleg érdemes ezekben a napokban okos navigációval közlekedni. Robó SMS-ezett, belassul az M1-es autópálya Biatorbágynál, az M0-ás csomópontnál a Budapest felé haladó oldalon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 34.

0: Rádió egy. Csak igazi mai slágermegy. Rádió egy top 50. A 32.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

0: House This követi, Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint Rihanna,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gagától mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
6: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
5: Ezt azonnal le kell foglalni.
6: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
5: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Augusztus 20-a a Lajvérbor birtokon. Kicsit másképp. Time Machine Disco a szőlőtőkék között tűzijátékkal, street food kínálattal és most először exkluzív 4 és 6 személyes VIP

0: Violin Show, Lajder Time Machine Disco tűzi játék. VIP jegyek lajderwine.com.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
2: Ahó!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombaton.

0: esti mix műsorában.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Radio 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.
0: A 28.

Zumai sláger megy. Remélem, jól tedik mindenkinek a hétvége. Játsszuk hozzá továbbra is a kedvenc dalokat, ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és mutatnám, hogy Lady Gaga-t, aki a 28. helyen zenél,

0: Golden Summer. Loi és David Poent ez a folytatásban, a német énekesnő mellett tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van, egy DJ-től ez akár el is várható lehet. Loi persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik, neki nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

ezt követte a 23. helyen Metsasari, Hugo Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Kamraddal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Kamrad a legfrissebb dalával Hug Yourself a 22.

0: Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50 Camera Serial remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20-on Lady Gaga és az Abracadabra követ.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodjunk egy picit, mert meghallgatjuk a 19. helyen. Shakira!

hetedik lett, és már is itt van a Save Me Tonight, az idei nyár egyik nagy rádiós slágere Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába, és végig énekelte a Las Vegas-i fellépésein is, úgyhogy a rajongók tükön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög, egyre többször Európában és Amerikában is. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50, a 14.

legyen ez a Top 50. És jön most egy kis visszaszámlálás. 16. volt Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight, amit a 15. helyen Accent, Sarah, Misha Miller és Don Leave követ. A 14. lett Ed Sheerantől az Azizam, 13. Martin Garrix és

0: Rádió 1 Top 50. A 11.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight, a Switch Disco-tól. 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye két lejátszásnak számít minimum. De ügyes. A Switch Disco ezt a dalt Rehab-bel és Sam Felton rakta össze. Sleep Tonight, 11.
2: Hey, what's up? This is Sam Felton.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben a hetedik helyen érkezik egy dal Alex Kenji-től, aki tipikusan az a DJ, akinek lehet, hogy sokan nem ismerik a nevét, de amikor megszólal egy ilyen dala, rögtön beugrik egy egész korszak a klub életből. Hát jegyezzük meg, Alex Kenji, főleg, hogy hetedik.

Annak Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei, és 2026-33. Hetén a nyár utolsó hónapjának kellős közepén így alakul a Top 10. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik, a The Fate of Ophelia, Taylor Swift-től. Out of My Head, Hyperton, Norma Jean Martin-dal a nyolcadik. Előrébb lépett és hetedik, Alex Kenji-től a Bumble-é.

0: Machine, a Hurts és a Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. Bebe Rexha. Ő full profi. Megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában Bebe Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most a Rádió 1 Top 50 első helyén.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Interview egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Will Cox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Bullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Hozz saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
9: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
8: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
9: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar e-kereskedelem egyre nagyobb része külföldi piac tereken bonyolódik. A GVH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni Virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21-én és 22-én Nagyváradon, a dél-bihari Szorvány több településén és Nagyszalontán is lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajári határban. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált megfűzni. A lángokat tűzoltóknak sikerült megfékezniük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi, mai

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, nagyon kellemes hétvégét kívánok. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor, a következő órákat töltjük együtt. Rengeteg jó zene mellett teszem hozzá. Az első 60 percben rögtön a pop, illetve dance dalokat kevergetem. Ezek szólnak a Rádió egy déli mixében. És már itt van egy olyan dal, ami feldobja a szexárdi ebédidőnket. Calvin Harris-től és Dua Lipa-tól érkezik, akik tempós zenében otthon vannak.

Ez a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy napsütéses időjárás gyakorlatilag zavartalanul. Holnap erre készülhetünk itt Szekszárdon és környékünkön. Esőt hozó felhők nem érkeznek felénk, legfeljebb élénk lehet. Illetve erősebb a déli délkeleti szél, kánikulai idő vár ránk. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Mondhatnám, hogy lassan hozzászokunk, de ehhez talán nem lehet. Én már annak is örülök, ha maximum 32-t mutatnak a hőmérők. Taylor Swift-é a következő néhány perc a Rádió 1 déli mixében. I Know You Were Trouble, ezt játszom itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 91.1 rádió, egy csak igazi mai sláger, megy 61-es, 80-as kilométer, 631-es első pár kilométer, már ezeken a pontokon számíthatunk radarra, de itt Szekszárdon, akár a Rákóczi utcában, Bátaszéken, a Budain vagy Dunaföldváron is lehet lézersó. Csekkmentes szombatot kívánok mindenkinek, és pörgessük fel a hangulatot, tesszük ezt egy holland DJ-vel, aki a Madison Setco elnevezésű formációval többször dolgozott már együtt, és értek el sikereket. Itt van most az, amit talán a legjobban szeretünk. Ez a Daily Mix, és benne a Butterflies.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A mai nap folyamán olyan név birtokosai ünnepelnek, akik tuti, hogy vannak az ismerettségi körünkben. A Máriákat köszöntjük nagy-nagy szeretettel, Isten éltesse valamennyi őket itt Szekszárdon. A születésnaposoknak ugyanígy a jó kívánság jár, sok-sok boldogságot, hosszú életet, jó egészséget, és hozok a Daily Mixben egy dalt elsősorban nekik. A Hearst-től Purple Disco Machine dolgozásában szól most a Wonderful Life.

0: Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy újabb óra kezdődik el. Itt lesznek a nagy kedvenceink Szekszárdon és környékünkön, tempós kis trekkek. Például egy High Paytontól és Norma J. Martintól egy nagyon jó együttműködés. Hamar nagy Rádió 1-es kedvencé vált az Out of My Head, ezzel fogunk nyitni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi, mai sláger megy. 91.1

0: Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, jó pihenést a stúdióban Kis Gábor továbbra is. A közelmúltban kihirdették a következő színházi évadot itt Szekszárdon, Varga Dalmát, a Babits Mihály Kulturális Központ szakmai igazgató helyettesét halljuk.
1: A 2026-27-es színházi évadunkban is nagyon jó kis darabokkal várjuk a színházak kedvelőit. Két felnőtt és három gyermek bérlettel készültünk mind a felnőttek, mind a gyermekek számára. A felnőtt bérleteink a már jól megszokott Múzsa és Orfeum bérletek, a gyermekbérleteknél pedig a szintén most már egy-két éve így működő kisiskolás plusz és óvodás bérletek érhetőek el. A bérletvásárlás elindult, úgyhogy sok szeretettel várunk minden bérletvásárlót. Múzsa bérletben igazából egyet emelnék most ki, mert az elérhetőségeinken egészen pontosan olvasható lesz majd a pontos évadi program. A Shakespeare Sok hű hó semmiért című darab lesz például megtekinthető. Az Orfeum bérletben Szente Vajk a Séf című darabja lesz megtekinthető, ami a játékszín előadása. Bérletvásárlásra a jegypénztárunkban van lehetőség, ez 2-től vasárnapig 13-tól 20 óráig a jegypénztár nyitvatartási idejében, illetve a Turinform irodánkban a Garai tér 17 szám alatt, valamint a www.szekszárdagóra.hu oldalon, ami átirányít a jegy.hu oldalra.
0: A beszélgetés után már is folytatjuk tovább Dua Lipával, a Grammy-díjas énekesnőtől pedig egy olyan dallal, amiben azért egy korábbi másik sláger egy-két szemplingjét is felfedezhetjük. Ez a Break My Heart.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy az autósok a Rákóczi utcában, itt Szekszárdon akár összefuthatnak radarral, de Dunaföldváron, Bátaszéken, vagy akár a 631-esen, az első pár kilométeren is. Ellen Walker Alone szériájának második darabját Eva Max énekli. Zseniális bennem a vokál, ez az Alone Part 2.

Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 15-e van. Az Oxigén Média heti hír összefoglalóját hallják a Tolnai régióból. A mikrofonnál Szél Móni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számít még az ünnepnap előtt a víradókra. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt köszöni mindazoknak, akik az elmúlt hetek rendkívüli időjárásában véradásukkal segítették a hazai vérellátás biztonságát Szekszárdon is. A vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra, írja a Szekszárdi Hírek. Szép eredmény érkezett a Pilisből. Az erdőgazdaságok közötti lövészverseny sorozat legutóbbi fordulóján, amelynek a Pilisi Parkerdő ZRT Gödöllői erdészete adott otthont. A Gemen ZRT csapata a második helyen végzett. Az egyéni versenyszámokban is születtek gemences sikerek. Poyák Tamás hivatásos vadász második helyezést ért el, Vörös Csaba erdész pedig a harmadik helyen zárt. Az öt fordulós összesítésben a Gemen ZRT 84 ponttal jelenleg az élen állt, a Mecsek Erdő ZRT 72 ponttal és a Vértes Erdő ZRT 70 pontja előtt. Közel visszatérés Kinyik Ákos és Bévárdi Zsombor jó hírekkel szolgálta a Paksi FC honlapján. Hosszú ideje hiányzik a pályáról Kinyik Ákos és Bévárdi Zsombor. Előbbi tavaly decemberben a Nyíregyháza elleni hazain szerepelt, legutóbb paksi színekben, utóbbi tavaly májusban a DVTK otthonában játszott utoljára a PFC szerelésében. Most úgy néz ki, hogy Kinyikre már nem kell olyan sokat várni. Egyelőre még külön végzem a munkát, mondta Kinyik Ákos a Paksi FC internetes oldalán. Megvannak a személyre szabott gyógytorna programjaim, futóblokkok és néha már a labda is előkerül. A terv az, hogy ebben a hónapban, ha még nem is 100%-osan, de már csatlakozhatok a csapat edzéseihez. Elindult az érdemi munka, mondta Bévárdi Zsombor, aki egy hónapja esett át térdműtéten. Az első két hétben még csak egy apróbb mozgásokra és hajlításokra összpontosítottak, két hete viszont már a gyógytorna van a középpontban. Úgy érzem, jó ütemben haladok, ha kis lépésekben is, de a kitűzött mérföldköveket eddig becsületesen elértem. Augusztus 27-én a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat 2026-ban ismét Szekszárdra érkezik. 10 órakor a hagyományőrző lovas bandériumot köszöntik, emlékszalag és koszorúk elhelyezése lesz a Vármegyeháza épületének homlokzatán található emléktáblánál, írja a Szekszárdi Hír.

0: Országos bajnoki címek, érmek, kiemelkedő helyezések és az ország élvonalába kerülés a Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület számára történelmi eredményeket hozott az idei szezon. A fiatal sportolók az országos bajnokságokon bizonyították, hogy egy kisvárosi egyesület is képes felvenni a versenyt a legnagyobb hazai klubokkal. Az idei év egyik legfontosabb állomása az országos bajnokságokra való felkészülést szolgáló edzőtábor volt, amelyet július 20-a és 24-e között rendeztek Faddomboriban. A Dunaföldvári Kajakkenu Egyesület számára az idei serdülő, ifjúsági és U23-as magyar bajnokság történelmi jelentőségű volt. Az egyesület történetében először vett részt ezen a megmérettetésen, írja a partoldalak.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger, egy napsütéses időjárás, holnap is ez vár ránk itt Szekszárdon és környékünkön, és csapadékra sajnos továbbra sem kell számítani, élénk erős lehet a déli délkeleti szél. Kánikulai időjárás az, ami vár ránk, 32 és 37 fok közötti hőmérséklet az, ami vár bennünket a legmelegebb órákban. Tudom, azt gondoltuk, hogy már túl vagyunk ezen az egészen, de még úgy látszik, hogy a nyár rákapcsol, ráteker a termosztátra egy picikét idézőjelesen. Nelly Furtado jön, van fönt az Instán egy nagyon jó videója, egyfajta irodai koncertnek is felfogható. Jön a Promiscuous tőle, itt Rádió 1-en.

Ez itt a 91.1 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Egy olyan dal jön, aminél a szöveget nem kell szó szerint értelmezni. Emlékszünk rá, mit tanultunk annak idején a suliban a verselemzéseknél? Sokszor a szavak között, a sorok között vannak elrejtve az igazi gondolatok. Hát ez sem feltétlen egy autóról szól, sőt, inkább azt mondják a hozzáértők, illetve a szerzők, hogy a vágyakozásról. James Hype és Miguel de la Rosa jönnek a Ferrarival, a mikrofon mögé Kis Márti érkezik. Kellemes hétvégét, találkozzunk holnap. Kis Gábort hallották, mindenkinek jó pihenést!

0: I need someone to be.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
3: Felvettek az egyetemre.
4: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
3: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
5: A Thrive Banknál az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
8: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Augusztus 15-én irány a harmadik szexárdi borpiknik a Mesés Tótvölgyben, ahol a kiváló borok, a street food és a house zene találkozik. 5 szexárdi borászat, nyári naplemente, barátok és felejthetetlen élmények várnak. Borpiknik, ahol a bor, a zene és a nyár összeér. Elővételes jegyek a Borpiknik Facebook oldalán.
10: Augusztus 20-a a Lajvérbor birtokon. Kicsit másképp. Time Machine Disco a szőlőtőkék között tűzijátékkal, street food kínálattal és most először exkluzív 4 és 6 személyes VIP asztalokkal. Garantált ülőhely, saját asztal, egy palack díjnyertes lajvérpesgő és extra figyelmességek. Este 6-kor kapunyítás, DJ és violin show, Lajvér Time Machine Disco tűzijáték. VIP jegyek lajvérwine.com.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: De most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért ízé.
12: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohos töbör, a Büki nagy felség egyik hatalmas dolinája.
11: Még a mohos töbörieken mindig csak a baj volt.
12: Ugye? Mohos töbörieken, igen, de állandóan probléma van.
13: Most meg fagynak.
11: Megy egy nagy nemzeti egyetért, és aztán jönnek a mohos töbörjek.
12: De azért egy kis mikroklíma, nem? Hogy ott már mínusz fél fok van, miközben még mindenki 20 fok.
11: Mindenhol jól érzed magad, a mikroszó elhangzik.
12: Ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Igen. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án belőfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, hogy gyújtsatok kályhát, zabariek.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál egészen délután 5-ig Kismárti. Üdv mindenkinek. A folytatásban pedig a 2026-os év nyár dala. Szerintem mondhatjuk, fesztivál dala, sporthimnusza mindenképpen, mert ugye a 2026-os foci VB-n többször is hallottuk Shakira dalát. Ez a Die Die. Tulajdonképpen a dal szövege olyan, mint hogyha Shakira egy ilyen személyes kócsa, mentora lenne a focistáknak, és hát így elmagyarázza nekik, hogy srácok, itt vagytok a csúcson, most adjatok bele apait, anyait. Die Die! Azom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

azon Diplódalát, ez az On My Mind, Purple Disco Machine is jön jövő héten Zamárdiban a Strandfesztiválra, és hát ugye kint lesz a Rádió Stage is. Az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd bulizni.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus 15-e van, vagyis ezzel a hétvégével összesen Rádió 1-esek 3 hétvége van még a nyárból. Nálunk a mixek azért a nyári üzemmódban szólnak még. Kuki például a Before Party Show-ban 2 órán át mixel, 5 óra után.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő óra elején pedig érkezik az új asszony, így is mondhatnánk, Taylor Swift, akinek ugye júliusban volt az esküvője, és a NASZ népet is hozom. De tényleg, Ed Sheeran és Selena Gomez is itt lesznek a következő órában, ugye ők is együtt bulisztak. Vonatoztak, masinisztáztak, töltött káposztát tettek a Taylor Swift-tel. Ezt a dalt hozom tőle nem sokára. Tényleg jön a NASZ nép is, és mutatom a legfontosabb tudnivalókat, amiket a Strand Fesztiválról feltétlenül tudni kell.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Pulmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Ujj Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: napja.
1: Dolgozni ment anya, vagy kikapcsolódni?
0: Nem, csak kikapcsolódni.
1: És te tartod otthon a frontot?
0: Hát, meg apa.
1: Kihasználtad a nyári szünetet?
0: Klassz volt, nagyon jó volt.
1: Mi volt a legjobb?
0: Az, hogy elmentünk a Balatonra.
1: Na, de örülök neki, hogy eljutottál. Köszi, hogy itt vagytok velünk hétvégén. Hát ez a 10 nap meg hamar eltelik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 20-a a Lajvérbor birtokon. Kicsit másképp. Time Machine Disco a szőlőtőkék között tűzijátékkal, street food kínálattal és most először exkluzív 4 és 6 személyes VIP asztalokkal. Garantált ülőhely, saját asztal, egy palack díjnyertes lajvérpesgő és extra figyelmességek. Este 6-kor kapunyitás, DJ és violin show, Lajvér Time Machine Disco tűzijáték. VIP jegyek lajvérwine.com.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor, azért ezek a köstran...
4: Nem, soha még életemben nem kaptál semmit soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tuti.
5: Kocsi! No!
4: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
3: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat.
4: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háború, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
6: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
4: Apuka az egészet
6: apuka
4: nem
6: egész máshol lenne.
4: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most

0: neked is nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van? Ez
1: nekek ne, ő a napi mosgás csinálja.
0: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szöuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
2: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
4: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
3: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
4: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jött egy ilyen üzenet egy 30-as számról, hogy szia Márti, kérhetnék egy reggeli zenét. Válás közepén, csak ez segít most nekem. És üzenem mindenkinek, aki éppen válik, hogy kitartást. Biztos vagyok benne, hogy Kukitól fogsz tudni kérni majd reggeli zenéket, mert hogy Kukinál is lesz ma kívánságműsor 7 óra után. Én most egy Purple Disco Machine dalt küldök neked, és hogy mi a közös benne és reggeli liben? Hát mind a ketten ott lesznek jövő héten a Strandfesztiválon, Zamárdiban. Egy jó bulizás, az most rajtad is sokat segíteni szerintem.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az egyik legértékesebb szupersztár a folytatásban, kérem szépen, Selena Gomez. Tudom, a focistákat követik a legtöbben a világban, de a popstárok között azt hiszem, hogy mindig Selena Gomeznek van a legtöbb követője. Ezt egyszer pontokban összeszedték, hogy miért van így. Na de most, hát ugye a sztárok élete nem csak játék és mese, perlik őt is és az anyukáját, Mandy Tiffit, súlyos csalás, értékpapír csalás, szerződés, szegés, ezek a vádpontok. Egy frissen benyújtott szövetségi perben, amely a Wonder Mind Global nevű mentális egészségügyi startupjuk összeomlása miatt indult. Ennek egyébként Selena Gomez volt az egyik marketing arca, hát az 500 millió követőjével elég jó kis reklámtábla nő. Most 1,2 millió dollárt követelnek vissza a befektetők, mert hogy befucsolt a cég. Hát gondolom, ilyenkor majd a háttérben ezt az ügyvédek lerendezik. Selena Gomez and the Scene és a Love You Like a Love Song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
3: Augusztus 15-én irány a harmadik szexárdi borpiknik a Mesés Tótvölgyben, ahol a kiváló borok, a street food és a house zene találkozik. 5 szexárdi borászat, nyári naplemente, barátok és felejthetetlen élmények várnak. Borpiknik, ahol a bor, a zene és a nyár összeér. Elővételes jegyek a Borpiknik Facebook oldalán.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: De most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért ízé.
5: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohos töbör, a Büki nagy fenség egyik hatalmas dolinája.
4: Még a mohos töbörieken mindig csak a baj volt.
5: Ugye? Mohos töbörieken, igen, de állandó probléma van.
6: És meg fagynak.
4: Megy egy nagy nemzeti egyetértés, és aztán jönnek a mohos töbörjek.
5: De azért egy kis mikroklíma, nem? Hogy ott már mínusz fél fok van, miközben még mindenki húsz fok.
4: Mindenhol jól érzed magad, a mikroszó elhangzik.
5: Ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án belőfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, hogy gyújtsatok kályhát, zabariek.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
7: Ahó!

0: Smoky. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti, jelen, én vagyok az, én hozom a rádió egyes zenéket, aztán jön Kuki, a francia Muki, és augusztus 15-e van, vagyis ezzel a hétvégével együtt, azt mondja, 1-2-3 hétvége van még a nyári szünetből. És ezt a dalt most azoknak is küldöm, akik a, hát mondjuk jövő héten bevásárolnak majd a gyereknek iskolai szereket a papírboltban, és azoknak is, akik most tudták meg, hogy mit jelent az, hogy postairon, én felteszem a kezem, ez a piros-kék végű ceruza. Tényleg nem tudtam, hogy mi ez a postairon. Jöri!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa a folytatásban. Ő is azok közé, az énekesnők közé tartozik, akik másoknak is írtak slágereket. Hú, de még milyen slágereket? Ráadásul azok előtt, az évek előtt, hogy ő maga befutott volna, hát ezt nagyon sok sztárról el lehet egyébként mondani, mondjuk Lady Gagáról is. És megkérdezték tőle napokban egy podcast műsorban, hogy mi a kedvenc dalszövege, amit ő írt másoknak, tehát nem saját Bibi Rexa dalról van szó. És hogyha azt mondom, hogy Eminem és Rihanna dalát ő írta, a Monstert, hát bizony ő írta, és ez a kedvenc sora, amit ő írt.

Eminemnek és Rihannának, ugye arról szól a dal, hogy barátot lehetem az ágyam alatti szörnyetekben, jól kijövök a fejemben lévő hangokkal, hát a saját démonjaiból írt egy toplistás dalt. Azért az nem semmi. Most is őt hozom, a folytatásban, de itt már ő is énekel, bombadal lett ez is, Bebe Rexha, I Got You.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 20-a a Lajvérbor birtokon. Kicsit másképp. Time Machine Disco a szőlőtőkék között tűzijátékkal, street food kínálattal és most először exkluzív 4 és 6 személyes VIP.

0: Violin Show Live Air Time Machine Disco tűzijáték. VIP jegyek liveairvine.com.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgassd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió Egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió Egy hétvége, Rádió Egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió Egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió Egy Facebook oldalát, facebook.com/Rádió Egy Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Egy! Folytatódik!

0: közlekedési információk a Rádió 1-en. Dóri is jelezte korábban, hogy az M1-esen a határ felé, Tata közelében a 70-es kilométernél több autó is ütközött, úgyhogy emiatt volt nagyon nagy a dugó, több mint 10 kilométeres, hát ez most olyan 5-8 kilométeresre csökkent a torlódás. Tehát még egyszer, M1-es a határ felé a 70-es kilométernél Tata közelében volt korábban ez a baleset, hát ezt lehet ott még mindig érezni. Kerülő útvonal 61-es jelű Tatabánya csomópont.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy a felcsendül ez a zene, mindannyian tudjuk, hogy az előadó itt van, Kuki, mondjuk egyszer a nevet,
1: Blondish!
0: Vagyis Vivien Bakos, aki jövő héten, szombaton este 6 órától élőben mixel a stúdióban, egy fellépés előtt. Kuki, hát te leszel előtt a Warm Up DJ.
1: Hát köszönöm szépen, megtisztelő, hogy Warm Up DJ lettem. Jaj, de jó, de jó!
0: Azért ő nem kispályás nő, tehát én Idris Elba, meg Mobi, ilyenek vannak a telefonjában, ilyen nevek.
1: Ja, nekem David Guetta van a telefonomban, vagy Bob Sinclair, és Rehab. Jó lesz
0: jó,
1: így?
0: Nyertél.
1: Jó, nem, de örülök, hogy jön a kis csász, szia, itt van a nagy ügy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibice

0: látszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Jamina, Metger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newey, Brickley, The Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Hozd saját táskádat a Jizzhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jizz, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Augusztus 15-én irány a harmadik szexárdi borpiknik a Mesés Tótvölgyben, ahol a kiváló borok, a street food és a house zene találkozik. 5 szexárdi borászat, nyári naplemente, barátok és felejthetetlen élmények várnak. Borpiknik, ahol a bor, a zene és a nyár összeér. Elővételes jegyek a Borpiknik Facebook oldalán.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
12: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor. Azért ezek a köstran.
13: Nem, soha még életemben nem kaptál semmit soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tuti.
14: Kocsi!
15: No!
13: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
12: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
13: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háború, vagy az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye,
15: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk be.
13: Apuka az egészet
15: apuka
13: nem
15: egész
13: akarta.
15: Máshol lenne.
13: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
12: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályaúszó sapkában. Élete 100 hátját leúszó 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is. Nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van. Ez
15: gyerekek, ő a napi mozgás csinálja.
12: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
13: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
16: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1.
16: A Rádió 1
0: nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.
16: Munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Doktor Albaratonon, vagy Strandon, vagy Medence Menet, szerintem ez a legjobb hely ilyen időben, és a legjobb döntés, hogy szól a Rádió 1! Ráadásul mixelek nektek az igazi ma is legereket egészen 19 óraig, azaz 2 órán keresztül, rögtön érkezik egy újabb Samfeld, és hozzáléd elég üteszem címe Heart Like Mine. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, a Before Party Show Summer Edition elkezdődött! Oh, hey!

Rádió 1-en a hétvégi partik már délután elkezdődnek. Melegítsd be Kuki kapitánnyal!

Volt Ed Sheeran, Camera, egy kis Sierra remix. Most érkezik egy kis Switch Disco, Rehab Alegut, a szám címe Sleep Tonight. Szerintem más te senki nem elszik, mindenki bulizik, ugye? Hát az ne vagyok itt, hogy kicsit, hogy mondjam, adom nektek egy kis kedvetek menni, szórakozni, jó? Egyszer élünk, akkor bulizunk, jó? Hát még egyszer mondom, kik jönnek, Switch Disco, Rehab, Samfeld, Sleep Tonight!

együtt, Jennifer Lopez és David Guetta, Save Me Tonight, ez volt a legújabb dal tőlük. Nem rossz, ugye? Nem rossz, sőt, szerintem nagyon jó. Hát mi most következik ennek, fiúk? Nem tagadok, ez az egyik kedvencem. Imádom én stílus zene, mikor tényleg pörgő, pörgés, pörgés, pörgés, mi a ráadásul pörgünk rajta. Jön akkor Melizos és Mix Masters, hogy mondtad, Kuki? Mix Masters, ez az.

Party Show Summer Edition. Mi kalme gnjare angula, ti on akor, my life is a disco. Halo dest! Halo dest a kis ritmus, az a nem semmi, ugye? Ha, ha! Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek, ez jó nektek? Aljább kukikám! Kapcsol ki a mikrofonot! Kapcsol ki most!

következik, mondanám nem rossz, mert az az enyém. Jó van, jó, csak a felét, mert ott volt a jó barátom nálam, és több órán keresztül próbáltunk valamit csinálni nektek, hogy jó legyen zenéleg nyilván. És akkor kértünk Alexia, egy énekesnő, hogy jöjjön hozzánk, és énekeljen Fire, szóval lennök fiúk, fogjatok sok szeretetel nálunk, a legújabb Cookie, azaz én, és Kana a legütt, Fire!

kusnyári zene. Ráadásul jó az időárás, holnapig nyugaton lehet barnulni, pancsizni, Balatonon vagy otthon, vagy medencezni, komolyan mondom, isteni az idő. 33 fok varrató holnap, viszont hétfőtől jön egy kis eső. Mindent tudtok, ugye? Érkezik akkor az isteni Another 54 Ultra Assam címe Talk to You. Hey, azaz, én beszélek hozzátok, természetesen. De nem sokat, mert inkább zenélünk. Before Party Show, Summer Edition. Hey!

0: igazi mai slágér, már ugye nem sokára folytatódik a Before Party Show Summer Edition, mert igen, 18-től 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, és egy hét múlva, szombaton, azaz 6-kor érkezik nálam Blond is. Ő is fog mixelni. Hoppá! Ez nem szép az élet, amíg, na, gyönyörű! Érkezik a Maroson Camerade, Bimány, Berner Remix!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Az RTL Most Wanted szelephajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
11: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Még egyszer szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, Before Partition Summer Edition. Oh yes, és úgy mondtam egy pár perc ezelőtt, elmegy a hangom, érkezik Kamerád, és a szám címe Be Mine, ez egy Burner Remix, hirdetek nekem, imádni fogtok, jó szól! Szóval még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, hangerő maximálisan, bulizunk egy nagyot, Before Partition Summer Edition, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor. Azért ezek a köstran...
3: Nem, soha, még életemben nem kaptál semmit soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni.
4: Kocsi!
5: No!
3: És Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
2: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat.
3: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van háborodva, vagy az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
5: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk.
3: Apuka az egészet
5: apuka
3: nem
5: egész
3: akarta.
5: Máshol lenne.
3: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
2: Abban még a nagymama is benne van, a strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában, élete száz hátját leúszó, 70-es bácsi, nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van?
5: Gyerekek, ő a napi

Ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tiesto, hanem Fischer. Itt a legújabb dalt leszem címe Rain. Esküszöm nektek, Isten ezek is melódia benne, jó? Szóval áldjatok egy kis hangerőt, tessék jól érezni magatokat velem, és ahogy mondtam, jön Fischer. Rain, jó lesz minden velem, hiddetek nekem. Ez itt a Before Party Show, Summer Edition itt a Rádió 1-en. Allé, hopp, kukikám, mixelje te, Csiga Zabaró.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
2: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
4: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
3: Ezt azonnal le kell foglalni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
3: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldi mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
8: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, Jöri műsor. Én muszorra így tudtok telefonálni a 0620-311-111-re. Mit most az első telefonáló? Ki ez ma szerencsém? Halló, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Anita vagyok.
1: Anita, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok. Jól telik a hétvége.
1: Mit jót csinálsz?
2: Most éppen sütök. Süteményt sütök.
1: Süteményt sütsz. Nagyon jó. Milyen? Egy csokis, vagy vaníliás?
2: Nem, ez most gyümölcsös lesz, ez most barackos.
1: Jó, barackos. Az igen, az igen. Akkor jó sütögetést kívánok neked, közben gondolom szeretnéd meghallgatni a kedvenced?
2: Igen, igen.
1: Melyik is az?
2: Shakirától a Die Die.
1: Foci hangulat itt a Rádió Egyen, neked köszönhető, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Az ismerőseimnek, akik jönnek hozzánk a hétvégén, pont ezért sütök, mert őket várom süteménnyel.
1: Jó van, oké. Rendben, akkor jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm.
1: Hello, hello, szia, szia!
2: Ja.
1: Gyerekek, Shakira úgy kinéz ma, mint 20 évvel ezelőtt, nem változik a csajszí, tényleg jól tartja magát. Hát igen, valamikor ők voltak együtt Gerard Piquet-vel, nem? Piquet kicsit, hogy mondjam, rossz dolgot csinált, na mindegy. Allé, isteni a zene érkezik, daj, daj! A legújabb Shakira itt a Rádió Egyen!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, esetleg vagy csisztok, jó étvágyat kívánok, na még szép, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 20 óraig élő kívánságműsoranunk. Bizonyíték következik, most kit köszöntsünk? Halló, halló!
2: Szia, Kriszti vagyok, és szeretnék kérni számot.
1: Na, Kriszti, melyik dalt szeretnéd kérni?
2: Kamerádnak a legújabb számát szeretnék kérni.
1: Az a szám címe, hogy You Yourself, ez nagyon jó kis muzsika, jó az ízlése, de kinek szeretnéd küldeni?
2: Szeretném küldeni a barátnőimnek, most nem sokára jönnek majd át hozzám, és egy kicsit csacsogunk.
1: Jaj, csajos buli!
2: Így van.
1: Na, az ne, kell, jó van. Jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen.
1: Ciao, szia. Érkezik akkor a legújabb Cameron nálunk, nincs mese, jön akkor You Yourself itt a Rádió Egyen. Halljabb Kukika, mind így be.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét nektek, lányok, fiúk, kívánság műsor, 20 óraig, újabb kedves telefonáló, ki ez ma szerencsém, haló?
2: Szia, Kuki Gyula vagyok.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyszerűen, köszönöm szépen.
1: Na, mi a program hétvégén, pihi, vagy mész bulizni, vagy kicsit mesélj?

0: Hát pihengettünk, egész héten szabadságon voltam, ki kell pihenni a fáradalmakat. Gyerekeket gyorsan lepasszoltam, a feleségem elvitt őket játszótérre, úgyhogy most
1: és most pihensz, jó van, oké, remélem. A szabadságról erről szól, jó, oké. Na mit szeretnéd kérni tőlem?
0: Hát figyelj, mivel annak egy nős vagyok, az nőknek vagyok a nagyon nagy rajongója, és hát Magyarországon nagyon szép DJ lányok vannak, és közülük szerintem egyik legszebb az Reggae Lili, úgyhogy ő neki szeretném a legújabb számot kérni.
1: Értettem, és kinek szeretnéd küldeni a legszebb Reggae Lili?
0: Hát figyelj, akkor küldeném Edgar Victoriának, egy másik DJ lánynak.
1: Igen?
0: És, hát, és minden nőnek, aki hallgatja a
1: zenét. Zene felezsel Jamina is, itt van nálunk Jamina, tudod?
0: Hát ő is egy csinos lány.
1: Azért mondom, Jamina, jó van. Szóval úgy értem, hogy mikor volt az a DJ szavazás, te nem rám szavaztál, hanem csak a csajokra, ugye?
0: Nem, a lányoknak vagyok rajongó, de természetesen rászavaztam.
1: Ja, persze. Elhiszem, jó van. Rendben, köszönöm szépen a telefonáddal, és kellemes estét kívánok neked, jó?
0: Neked is kellemes estét kívánok.
1: Csáó, szia. Elmondom, Károly nem nőtt születtem én, mondjuk az is lehet, hogy nem mindegy, inkább mondok semmi. Érkezik Reggae Lili nálunk, a legújabb dal tőle, Heal Me, ez a szám címe.
2: Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőle, Tefenök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től jó az Geri, holnap visszajövök 17 órakor, és búcsúzom Empire of the Sun-nál, de ez egy Blondish remix, és meg egyszer hangsúlyozom, hogy Blondish itt lesz személyesen jövét szomaton 18 órakor itt a műsoromban, és mixelni fog 18 óratől, jó? Oké? Na, mindent elmondtam, kellemes estét, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Szombaton is diszkosít rédőső a rádiógyen, ahol csak igazi mai sláger megy félőben. DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
5: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Hát ha igazmondó versenyt kéne rendezni, azon biztos, hogy a Csepeli elvérezne, de sose derül neki. Viszont én Becsési vagyok. Bárány Attila, sok szeretettel köszöntöm a rádió egy hallgatóit.
4: Nem te román vagy, mert most is hazudsz.
5: Tessék!
4: Jézus Szentszűz Mária!
5: Kinyitott a száját és megyek a
4: muzik! Márka muzik! Mi az, hogy Becsési román? Na, szavaztok, én DJ Junior vagyok, eredeti valódi Csepeli, de tényleg ezt vállalom, és hát én a Hanvai PG-t támogatom itt egész este, hiszen itt vagyunk FM-en, webben és applikáción keresztül. Sam Feld lemezével kívánunk kellemes rádiózást, és már is indul a Diszkosít Rédős, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Klasszikus itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket. Mohanvai Pécsi Pörgeti, én Bárány Attila vagyok, már is jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Máriák, Alfredok, Alik, Masák, Napóleonok és Tarzíciuszok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Veladit Sándor, Kirinyi Beatrix, Voksán Virág, Kovács László, Aka DJ Leslie és Bálint Patrik. Isten értes az ünnepelteket!
1: Argentinok idén nem lettek Európa bajnokok, mondjuk ez tényleg így van, ezt ez jutott most így hirtelen eszembe. Nem tudom, nektek ez megvan, vagy nem van baj, ez a fejed.
2: Nekem meg van sajnos.
0: Nekem nincs.
1: Jó, mindegy, majd adáson kívül elmondom. Viszont annyit akartam mondani, hogy ma este én Bélmegyeren pörgetek, majd hajnali fél kettőkor oda várok mindenkit egy nagy fesztiválra.
3: Most, hogy elmondtad egyébként, ugyebár én is érkezem ma este Jászszent Andrásra, utána pedig a Szerdító partjára, és attól függetlenül, hogy klasszikot játszok-e, vagy sem, tuti fix, hogy négy darab Imál Angel-dalt le fogok játszani. Ebből érkezik most itt a Rádió Egyen, a Diszkosít Rédisóban, a

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínűlő diszkos, itt a Rádió 1-en, Hanvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila, én DJ Junior is.
1: Én egyébként nem vagyok itt, tehát ez félő, már hogy attól való félő, hogy nem vagyunk itt, mert hogy egyébként Siófokon a Világ Balatonon vezetem a műsort a nagy színpadon, és aztán utána 3-4-11-től vagy 10-11-től, ezt most meg nem mondom pontosan, de én fogom pörgetni a lemezeket az arénában, és onnan megyek majd át Balatonfüredre, ahol a One Night in Füreden viszont 5 órán keresztül állok a lejátszók mögött. Mondjuk ez sem feltétlenül állja meg a helyet, mert hogy én állni nem tudok egy helybe, az biztos, szóval végig fogunk ugrálni azt az 5 órát.
0: Annyit akartam mondani, hogy akkor a Jókon felejött be a Burait, az fontos, meg majd a lehet a Máriót is. Köszi szépen.
1: Te sojdan mindenképpen. Testvérem, szervusztok, gyertek!
0: Most pedig már is megyünk tovább, úgyhogy a háttérben Roberto Vinicius, jó magam, Hanvai PG, jön a Sebek mélyén, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkos stúdiósóban.

0: Csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Amiről nem esett szó egyébként egészen mostanáig, és pedig már szombat van, hogy DJ Otti Show lesz jövő héten is. A Rádió Egy ügye támogatja, augusztus 19-én és 20-án Siófokon lép majd fel. Hát mondjuk úgy, hogy Magyarország legnagyobb DJ sztárja, de ez többeknél kivert a biztosítékot.
0: Nagyon, nem is értem.
1: De nem baj, de én értem egyébként, de nem érdekel. Tehát, hogy...
0: Én egyébként kiraktam az oldalamra, és voltak ilyen okosok, akik odaírtak, és akkor mindenkinek ilyen nagyon szépen levezettem, és nem értették.
2: Nem értették. Ne, szóval, meg se próbálják megérteni.
1: Ne, én azt hiszem, valakit le is tiltottam. Kivételesen.
2: Körülbelül 2-3 embert, és producerek is megokosodtak, mert hogy így AI, meg úgy AI, mondom, úristen, és tiltástörlés, nem akarok senkit meggyőzni.
1: De milyen AI?
2: Hát azért mondom, hogy amikor ezt így elolvastam, végig sem olvastam, csak tiltást
1: törlés. Akkor közlöm azoknak, akik azt hiszik, hogy mesterséges intelligencia, nem, teljesen természetes, a milyenké. Köszönjük szépen a figyelmet, kapcsolják a kamerát.
2: Cső. 65 ezer ember tudott az elmúlt szombaton, életünk egyik legnagyobb élménye volt, és egyébként ott volt ezen a bulin Imál Angel is, ugyebár Bernadette és a párja Gyula is, életük egyik legnagyobb élményét kapták a diszkosi csapatától, és ezt meg is köszönték több fórumon. Lehet, hogy ezért, de lehet, hogy nem, de jön egy újabb dal tőlük, a Bad Times, amely már 10. a globális Shazam listáján. Ez jó most itt a diszkosi Radio Show-ban.

0: rukkolok elő, vagyis mennyi bizonyosat fogok játszani.
1: Én nem kamuzok, én itt vagyok, mert csak fél kettőre megyek majd Bélmegyerre, úgyhogy akkor lépek föl, úgyhogy simán leérek. Egyébként az ilyen Békés Csaba környékén van. Meg annyit akartam még mondani, visszakanyarodva egy kicsit a DJ Oti partira, csak egy nagyon röviden tényleg, hogy az after party is nagyon jól sikerült. Egyetlen egy probléma volt az egészben, hogy amikor mi váltottunk az Attilába, na abban a pillanatban leverte a biztosítékot egyébként az egész rendszer, és ennél a bizonyos helyszínnél tök sötét volt 5 percen keresztül, és így mindenki szépen így el. Úgyhogy nagyon jó volt újra összeszedni az embereket, sikerült, de nyomtuk tovább, de nem volt könnyű feladat, meg hogy mondjam.
2: Mondanám, hogy elnézést kérünk azoktól, akiknek kicsit savanyú a szőlő, és semennyire nem érték meg ezt az Oti, DJ Oti féle rajongást, tömeget. Egy biztos, hogy a szeretet áll a háttérben, és ez a legfontosabb, de nem kérünk elnézést. Jön a Sorry, amiről kiderült a DJ Oti Bolihon, ez egy feldolgozás, és mit én
0: átkuk? Cover.
2: Ez egy cover, bevállaltuk, ez egy Madonna dal volt, annak idején most a diszkosít jegyzik, na ez érkezik most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazunkban is lágyom.

slágert, igazi mai slágert. A DJ Pultban Honvai DJ, Bárányi Attila, DJ Junior.

0: Diszkosít Radio Show, Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mert itt a Bárány, a Honvai, meg a Junior, itt vagyunk 20 éve, itt vagyunk 20 éve, de itt vagyunk 20 éve. 20 éve, most már 21 lesz idén, és az igazság, hogy még arra is lapot fogunk húzni. Mi azt is meg merjük csinálni.
1: Igen, sokan kérdezik tőlünk, hogy meddig akarjuk ezt még csinálni.
2: Ameddig idegesítitek.
1: A rádiózást, a diszkózást, a mikrofon a beszélés, mert ezt is kapjuk folyamatosan. Hát ez ilyen.
2: Mi szeretünk beszélni, szerintem aránylag jól meg is értjük egymást, még akkor is, ha hülyeségeket beszélünk, legalább egy nyelvet beszélünk. Na, úgyhogy még egy darabig maradunk, úgy tűnik.
1: És már is megyünk tovább, jön egy olyan dal, amelynek nagyon durva jövője várható. I'm Alive, méghozzá ugye már Imál Angel-től itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger.

0: legjobb rádiózás. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy ma este hajnali fél kettőtől Bélmegyeren pörgetek majd egy nagy fesztiválnak az After Party-ján, és természetesen újra jövünk holnap este 8-kor ide a Diszkocsit Radio Show-ba. Szevasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, ma este Jász Szent Andráson kezdek, innen a stúdióból oda megyek, utána pedig a Szelidi Tóra. Az utolsó tap pedig ma estére az a felvétel, amely a legnagyobb sikolt kapta a Diszkocsit szettje alatt DJ Oti. Csomóan azt mondják, hogy koncert, de ez nem koncert, szóval DJ Oti partiján jön Imál Angel és az I'm Moving to the Sun itt a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: számítók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newey, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: is Mine radio show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk a szombat este. 4 DJ, 4 órányi mix, és rengeteg vadonatúj zene vár rátok innentől. A Loving Arms indítja a mai külön kiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek. Bele is csapunk a közepébe, úgyhogy jó zenékre fel lehet készülni, jó hangulattal megfűszerezve. Itt is van az első jó zenénk, ami nagy kedvencem is, ugye Fate lesz Insomnia és Bibi Rexa, úgyhogy a New Religion-nál nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Morning Radio Show szombat este a Laughing Arms lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek egy csomó friss zenét. Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies nem túl rég járt tőlünk, nem is olyan messze, ugye az Untold Fesztiválon, Kolozsváron. Én egyszer már voltam pont ugyan itt, ezen a fesztiválon Lost Frequencies-en, hát ez nekem valami zseniális, ami zenei élményt és energiát átadott ez a buli. Na mindegy, most az új újdonságával megyünk tovább, úgyhogy itt is van a Live It All, a rádió egyen a

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása 4 órában 4 rezidens DJ-vel, most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től, és lesz egy különleges guest mixünk is, Gabriel Dancert látjuk majd vendégül éjfél után. Ne felejtjétek, jövő héten Strandfesztivál, szerdától szombatig találkozzunk minden este Zamárdiban, a Rádió 1 stage-en, és hát idén a strandon fellép Robin Schulz.
1: Olyan előadóktól és DJ-ktől játszok zenéket, akik hamarosan vagy már pont most jártak Magyarországon, nem is olyan túl rég. Ilyen a következő is, aki, ahogy Geri is említette, hamarosan érkezik Magyarországra, méghozzá a Strandfesztiválra, Robin Schulz, úgyhogy itt is van tőle az újdonság, ami Better Times címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a Verdis 9 Rádió Show szombat este a Laughing Gums állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Merre mész tovább innen?
1: Ma van, képzeld el, Bekával egy saját közös rendezvényünk, ami ma indul el.
0: Úgyhogy, ami itt, a nappali buli, ugye?
1: Igen, ez a nappali buli, úgyhogy robogok is tovább, mert hamarosan kezdünk, úgyhogy nem tart sokáig, 11-kor befejezzük. Úgyhogy gyertek még gyorsan oda hozzánk, és zárjuk le ezt a mai napot.
0: Tök jó! Andris, én jó bulit kívánok neked, meg nagyon-nagyon jó és nagyon sok közönség.
1: Köszönöm szépen, Geri, úgyhogy neked kitartás.
0: Villámgyors Hedger a lemezjátszóknál, és New Week jön, maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: interaktív Jack Daniel stage-en. A lemez játszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lofi Begi, Will Cox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Bullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strand Fesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: My name is Billie

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Mindenkinek, Newvik viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenék jönnek a következő egy órában is. Hello Newvik!
2: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek, készüljetek, mert rengeteg finomság lesz, és végre ki lett masszerelve a Mango Tree című dalom is, úgyhogy most már brutálisan fog szólni. Hát egy fél nyárra ment, mire a stúdióhoz oda jutottunk, de hát megérte, én azt gondolom. Úgyhogy ez is érkezik majd, viszont amivel indítunk, az Out of My Head és Norma Jean Martin és Hypaton itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Show nyúlvika lemezjátszói mögött jön a legfrissebb saját zenét, a Mango Tree, és akkor ez a végleges masterelt változat.
1: Így van, hála jó Istennek, végre sikerült a zsakmesterrel leülni, legalább egy 15 percet, ennyi időt tudott rám szakítani, nem, azért jóval többet nyilván. Hát az, hogy én is lejussak hozzá a stúdióba, és olyan hangfalakon tudjunk vele dolgozni, azért ez természetesen idő kell, meg energia, meg idegrendszer, és hát azért elég erős nyár, én azt gondolom, viszont az ilyen erős nyarakhoz meg egy erős klubzenei track is kell, és én azt gondolom, ez azok közé tartozik, úgyhogy Mango Tree, itt most már fullban és nagyon jó minőségben.

0: 11-ig Newvik, aztán 11-től Antonio lemezjátszói mögött. Nézzük, mi lesz itt a következő dal.
1: Őrület, én nem tudom hány hete, szerintem most már több mint egy hónapja játszom minden héten ezt a dalt, és egyszerűen első hallástól tényleg azon beült, beépült az agyamba, fejembe, mindabba, minden zsigerembe, és én azt veszem észre, hogy a közönség is, aki először hallja, az megindul rá. Tehát ő nem más, mint Cassian, és a Come to Life itt a Rádió Egyen, úgyhogy csavarjátok fel.

0: Rádió Show nyúlik a lemezjátszói mögött, egy különleges Run DMC remix jön most, amit játszottál a múlt héten is.
1: Kérlek szépen, ez egy White Label, tehát csak kifejezetten kizárólag Bakelit lemezelre jelent meg ugye a dal. Serceg is, brutálisan durván szól, és hát amit alátette groove-ot, attól pedig szétesik a ház, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt. Ez a rádió egy, csak igazi mai sláger megy, Run DMC, Jason Nevins és az It's Like That Rexon remixében.

0: Kedve Bélmegyerről indulok a Balatonra, aztán egészen Balaton lellénél fogok először kiszállni az időkapuból, kb. Mondhatjuk így, mert ilyen több száz kilométeres távolságról beszélünk, és utána pedig Siófok, úgyhogy kemény csapatás lesz este is.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, mindjárt kezd a lemezjátszóknál Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben Gabriel Dancert látjuk vendégül. Maradjatok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
2: A

0: mindenkinek, innentől tehát Antonio víz bele minket a szombat éjszakába. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egyórás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen a World Is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és bulizzunk együtt szombat este!

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: zenéje jön most.
1: Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Antonio lemezjátszói mögött egészen éjfélig, és lesz majd különleges guest mixünk is még éjfél után. Gabriel Dancert látjuk majd vendégül, úgyhogy érdemes továbbra is minket hallgatni. Egy extra vadi új zene jön Blondistól.
1: Nagyon szeretem, Blondisnak az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó, laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeresétek, ízlejétek. Ez nem más, mint Blondis és a Money itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jó egy és a World is Mine rádió show szombat este. Néhány percig még Antónia lemezjátszóknál, akinek ugye születésnapja van. Hát Antigám, Isten éltessen, most még csak a füledet húzom meg, de aztán mindennel is kocintunk.
1: Azt hittem bemondott, hogy még mit.
0: Na mindegy.
1: Egy biztos, innen nem engedlek el. Ahogy végzel a rádió stúdiójából, tudod, hogy hol találsz meg.
0: Van, megyek.
1: És iszunk veletek is egyet, legalábbis virtuálisan kocintok veletek is egyet. Hallgassátok a rádió egyet, legyen jó hétvégétek, vagy gyertek születésnapozzunk együtt. Jövő héten találkozunk ugyanitt a World is Mine Radio Show-ban. Sziasztok, rádió egyesek, szia Geri!
0: Ciao, Anti! Mindjárt jön a Guest Mix és Gabriel Dancer. Stay.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egy.

0: Cassette. World is Mine Radio Show starts now.
1: Fél, mi pedig bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Gabriel Dancer guest mix-e jön a következő egy órában, és az élén természetesen az az új dal, amit Metzger Vikivel és Blanchal készített közösen. Ez a One Kiss.

Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgatok. Nálatok a rádió egy szól és benne a Ferdi Mine Radio Show. Hetente egy óra mindig kiadó nálunk, ilyenkor szombatonként éjfél után. Most a Guest Mixben a lemezjátszóknál Gabriel Dancer. But the moment you...

0: Sziasztok!
1: A Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megyek pedig a diszkósit, akik jövő héten zenélnek a Strandfesztiválon a Rádió Esztízsen, sőt, ők indítják a Rádió Esztízset már jövő héten szerdán. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, a Swiss Disco Rehab, Sam Feld és a Sleep Tonight, amit indít.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Itt csak igazi mai sláger megy, David Guetta stábja pedig egy nagyon menő dolgot csinált, legalábbis engem most ez elkapott, a Tomorrowland-es fellépéseit veszi végig 2007-től 2026-ig, mert hogy azóta ott van a fesztiválon, a nagy színpadon, és hogy hogy nézett ki akkor, mit játszott akkor, meg most az utóbbi években, nagyon jó kis videóban összepakolták, szerintem menő a socialben, ott pörög David Guetta oldalán. Ez pedig a legújabb igazi mai sláger tőle, J-Lo-val készítette a Save Me Tonight, amit indítok.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy picit most tempót váltunk, egy picit lassulunk, de óriási kedvencet hozok. Olivia Rodrigo-tól. Ez a Driver's License itt a Rádió 1-en. Picivel 3:42 után.